0: Hobbirádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez

0: folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei városrészében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobbiradio.hu.
2: A rádiót! Reklám.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit!

0: Lobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

panier, que notre Rondiani, tu peux.

Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosság az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Ingyenes Sirius Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNTH bakszám. Csak a KNTH faszámlát nyit.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén mára olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025. novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozott.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Egészségedre!
1: Egészségedre!
0: Egészségedre!
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak!

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
3: Mondott a Corvin Láncról és a Corvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Corvin Láncról és a Corvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Corvin Lánc testülete továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramléki fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Alszol? Nem. Van egy százasod? Alszom.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Uram, nem sietne egy kicsit, mert nekem hasmenésem van.
3: Jó magának!
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsoló szekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt, és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egy éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. 25 órás megszakítás nélküli musical előadást tartanak, Dobban a rekord 2 címmel. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A kezdeményezés az első

0: Magyarország korábban már a második hatodik klaszter technikai munkáját is blokkolta, később azonban hozzájárult a hatodik klaszter a kül- és biztonságpolitikai, kereskedelmi és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó fejezet tárgyalásához. Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
7: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robotműsor vezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma szeptember 3-a, csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 20,7 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
13: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 3. napján köszöntjük Hilda nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hildegard, Hildegant női nevek becézése, jelentése pedig harc és harcos nő. Szeptember 3-án kívül ünnepelnek még a Hildák, április 30-án, augusztus 12-én és november 17-én is. Becézése ennek a névnek Hildácska, Hildi, Hildike és Hildus, a név jeles viselője, Gobbi, Hilda, színésznő, valamint ön, kedves Hilda. Szeptember 3-án a Hildákon kívül köszöntjük még Csobán, Hildelita, Pitusz, Tirza, valamint Tíria nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem mára. 1189-el kezdünk, szeptember 3-án megkoronázták első Richárd angol királyt Westminsterben. 1272-vel folytatjuk, szeptember 3-án királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, akinek uralkodását az állandósuló anarchia a bárok hatalmának megerősödése jellemezte. Ugorjunk a 17. századra, 1658. szeptember 3-án Londonban 59 éves korában meghalt Oliver Cromwell, angol államférfi és hadvezér, a Szigetország Lord Protectora, azaz a köztársaság védnöke. Maradunk még a 17. században, 1667. szeptember 3-án halt meg Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, akit sokoldalúsága miatt spanyol Michelangelo-nak is szoktak nevezni. Folytassuk a 19. század elejével, 1813. szeptember 3-án megszületett báró Eötvös József, író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja volt. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai, a falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Maradjunk még a 19. században, 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autókészítő. Aztán szépen lépdeljünk a 19. század vége felé, 1898. szeptember 3-án született Charles de Sándor, író, újságíró. Művei az Ágy nélküli ember, a Cseresznyevirág és a Szabálytalan szerelem. Ugorjunk a 20. századra, 1942. szeptember 3-án született Fodor Tamási Jászai díjas színész, rendező. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 3-án Budapesten meghalt Heltai Jenő, író, költő. Kossuth Díjas drámaíró, költő és újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. És végezetül 1976. szeptember 3-án a Viking 2 űrszondan leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 3-a csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 1-től 11. vers. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Elmélkedés. Péter és társai egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Fáradtak, csalódottak, már mossák a halászhálót. Fáradozásuknak nincs eredménye. Ekkor lép közbe Jézus: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. A kérés teljesen észszerűtlen. Nappal nem halásznak, ráadásul ők már próbálkoztak eredménytelenül. Péter válasza mégis csodálatos: de a te szavadra kivetem a hálót. Ez a mondat a hit egyik legmélyebb megnyilvánulása. Nem az észérvek, nem a tapasztalat, hanem Jézus szava válik döntővé. Ebben a bizalomban ott rejlik az igazi tanítványi lelkület. A bőséges halfogás nem a halászati technikának, hanem a hitnek és engedelmességnek az eredménye. Péter megérzi, kivel van dolga, és leborul Jézus előtt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aki találkozik Istennel, az meglátja önmaga gyengeségét is, de nem kétségbe esik, hanem megnyílik a meghívásra. Mert Jézus nem megy el, hanem új feladatot ad. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez is egy rólunk szóló történet. Hányszor élünk meg ürességet, eredménytelenséget, kimerültséget. Jézus akkor is odalép, és bizalomra hív: próbáld meg újra, velem. Ha engedelmeskedünk, bőséges eredményt tapasztalunk, és új hivatást is kapunk, embertársaink szolgálatát. Uram Jézus Krisztus, néha fáradt vagyok és csalódott, mint Péter. Próbálkoztam, küzdöttem, mégsem lett gyümölcse munkámnak. Te akkor odalépsz hozzám, és ezt mondod: evezz a mélyre. Uram, a te szavadra újra indulok. Adj bátorságot a próbálkozáshoz, és engedd, hogy ne csak az eredményt nézzem, hanem a veled való együttműködést. Ha megtapasztalom nagyságodat, ne zárkózzam el, hanem alázattal és örömmel válaszoljak hívásodra. Formálj engem is olyan emberré, aki másokat hozzád vezet. Uram, szeretnék én is emberhalász lenni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a patkány rendkívül találékony, hihetetlenül alkalmazkodó állatfaj? Szinte mindent túlél. Valószínűleg az egyetlen szőrös állat, amit egyöntetű utálat övez. Manapság nem csak hajón utaznak, hanem repülőgépen is. A Kolumbia űrsikló például egyik útja alkalmával 6 potyautas patkányt is magával szállított.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: S engedjék meg, hogy egy kicsit önző legyek önmagamhoz. Legkedvesebb ételemet hoztam el önöknek és ajánlom be. Pirított veset fogok készíteni velővel. Először elmondanám a nyersanyag mennyiségét. Sertésvese kell hozzá tisztítva körülbelül 1 kg, sertésvelő tisztítva 1,5 kg, zsír 200 g, hagyma, só, törött bors, paprika, majoránna és zöld petrezselyem. A hosszában lapjában kettévágott veséből az inas nyálkás részeket kivágjuk és a vesét sós vízben leforrázzuk. Ezután leöblítjük és szárazra töröljük és kisebb szeletekre vágjuk. Ezután a hártyáitól megtisztítjuk sertésvelőt külön apróra vagdaljuk. Zsírjában a finomra vágott hagymát félig megpirítjuk és hozzátesszük a vesét. Megsózzuk, borsozzuk, majorannával és paprikával fűszerezzük és erős tűzön pillanatok alatt puhára pirítjuk. Hozzákeverjük a sertésvelőt, utána sózunk, ízesítjük, megszórjuk petrezselyemmel és kissé együtt pirítva azonnal forrón előmelegített tára tálaljuk. Köretként hagymás tört burgonyát vagy petrezselymes burgonyát ajánlok hozzá, hozzáillő sajlátával. Ennél az ételnél oda kell figyelni, hogy sajnos néha nem vágják ki a veserezetét, ettől az egész étel elviselhetetlenül kellemetlen veseszaga lesz. Ezt megelőzhetjük, ha gondosan kivágjuk az ereket, és utána sós vízben forrázzuk, leöblítjük, és leszárítva folytatjuk az étel elkészítését.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ma szeptember 3-a van, és Hilda hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. 6 óra után 20,7 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1138-ban II. Béla király és hitvese Ilona a Dömösi Prépostság alapítatását példátlan bőkezűséggel befejezték. 1776-ban Eszterházán Sopron vármegye, az Eszterházi kastélyban Joseph Haydn vezetése alatt állandó operaház működik. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében a reggel 8 órakor induló Mentők, Tűzoltók című rádió műsorral kezdjük, amely után 9 órakor Tandari Ági vezetésével hallgathatjuk a médiaválogatott Sztártitkok című adást. 10 órakor Berta István autós és kütyűs magazinja a Begurulva következik, majd délben 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tartunk szünetet a nap folyamán. 13 órakor Geri mutatkozik be a Geri Show című műsorában, 15 órakor pedig a délután című adás várja a hallgatókat, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hangzanak el kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor Anonymous műsora, a művészarcok következik, ezt követően 17 órakor a Nekem 80 című adásban a 80-as évek zenéit hallgathatjuk. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a délutáni hírértékelést, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, azaz riporttal, interjúval vagy tudósítással folytatjuk. Majd 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók című rádió műsora szólal meg. 20 óra után 21 órakor Tandari Ági vezetésével újra hallgathatjuk a média válogatott Sztártitkok című adást, a mai nap műsorán pedig 22 órakor Berta István autós és kütyűs magazinja a Begurulva zárja a sort. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

fontrája, 2012, Fontka Deliveri, érzem, ahogy süti az arcom a nap, tőlem minden így maradhat, nekem nem fogja szegni a kedve, és életemben újra szület, újra szület, újra szület.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap legfontosabb hírei a devizapiac ingadozását és az energiaárak emelkedését helyezik a középpontba. A forint árfolyama jelentős turbulenciát mutatott szerdán, a magyar fizetőeszköz rég nem látott mélypontra zuhant, miután az euró jegyzése átlépte a lélektani 370-es, majd a 371-es határt is. Ugyanakkor a nap során a helyzet enyhült, délután 6 órára az euró árfolyama 368,11 század forintra csökkenve zárta a napot, ami egyértelmű javulást jelez a reggeli 368,90 század forinthoz képest. Mindeközben a tőzsdei hangulat is megváltozott, mivel a magyar tőzsde forgalma 34,1 milliárd forintot ért el, miközben a vezető részvények árai csökkentek az előző napi záróhoz képest, jelezve a befektetők óvatosságát. A kockázatok növekedését tovább erősíti az energiaiparban bekövetkezett brutális fordulat is, a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt megugrott az olaj és a gáz ára, miközben az európai gáztárolók töltöttsége szezonálisan nagyon alacsony szinten van, ami újabb áremelkedéseket vetít elő. Ezekkel párhuzamosan a hazai mezőgazdaság is súlyos kihívásokkal néz szembe. A szüret 2-3 héttel korábban kezdődött, de az ok nem kedvező aszály és egy terjedő betegség egyszerre sújtja a magyar szőlőket. Ez a két kíméletlen csapás miatt a fogyasztóknak fel kell készülniük arra, hogy a kedvenc magyar borainkért jóval többet kell majd fizetniük a jövőben. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatának hallgatóit, ahol a nap legfontosabb eseményeit foglaljuk össze. Portálunkon olvasható, hogy a miskolci MEFC kosárlabda csapatának tagjai különleges jótékonysági akcióval járultak hozzá a vakok és gyengéllátók közlekedés biztonságának fejlesztéséhez, kábeldobok szerelésével támogatva az első miskolci Lions Club jelzőlámpa projektjét. Ugyancsak Miskolcon a Fuchs ZRT telephelyén zajló munka ellenértéke a látássérültek életminőségének javítását szolgálja, mint arról beszámoltunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében újabb lépést tett a befogadás felé a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, amely szeptember 8-án indítja az Egy Történet, Két Világ című online közösségi programját, elsőként John Grisham művével várva az érdeklődőket. A megyei egyesület továbbá folytatja a NEA által támogatott Nyitott szemmel járunk szakmai projektjét, amelynek keretében újabb oktatási intézményeket és civil szervezeteket látogatnak meg a látássérült fiatalok integrációjáért. Nemzetközi szinten is figyelemreméltó eseményről számoltunk be, Vietnám Dong Thap tartományában megtartották a Vakok Egyesületének első küldött gyűlését a 2026-2031-es ciklusra. A közösségbe való beilleszkedés és a felemelkedés támogatása érdekében. A sportvilágból pedig egy rendhagyó versenyről értesültünk, ahol a pilóták egytől egyig vakok vagy súlyosan látássérültek, bizonyítva, hogy a sport nem ismer korlátokat. A részletekért és a további hírekért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Ordókat találtak a Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot felvágott, a gyümölcsöt és készételeket is talált. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Ordókat találtak a Dunában a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten az üdülősornál. A szakemberek a

0: feladatokat. Az Iveco-alvázó Scorpio felépítményű járművek katonai feladatok egészségügyi biztosításában vesznek részt. A több mint 5 méter hosszú, 2 méternél szélesebb eszközök akár 6900 kg-mal terhelhetők. 120 km/órás végsebességre képesek, és nehéz terepviszonyok között is könnyedén használhatók. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-dél-kelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti, azonban délután oda is érkezik felhőzet. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 2-a, szerda. A fővárosban megnyitották a Flórián-téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtamező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián-térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián-téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma a 9 óra és 14 óra között csatornakarbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél csatornajavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
10: Csak itt, a Hobby Rádióban!
11: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Hilda nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg 20,8 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után innen folytatjuk.
10: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 3. napján köszöntjük Hilda nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hildegard, Hildegant női nevek becézése, jelentése pedig harc és harcos nő. Szeptember 3-án kívül ünnepelnek még a Hildák, április 30-án, augusztus 12-én és november 17-én is. Becézése ennek a névnek Hildácska, Hildi, Hildike és Hildus, a név jeles viselője, Gobbi, Hilda, színésznő, valamint ön, kedves Hilda. Szeptember 3-án a Hildákon kívül köszöntjük még Csobán, Hildelita, Pitus, Tirza, valamint Tíria nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem mára. 1189-el kezdünk, szeptember 3-án megkoronázták első Richárd angol királyt Westminsterben. 1272-vel folytatjuk, szeptember 3-án királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, akinek uralkodását az állandósuló anarchia, a bárok hatalmának megerősödése jellemezte. Ugorjunk a 17. századra, 1658. szeptember 3-án Londonban 59 éves korában meghalt Oliver Cromwell, angol államférfi és hadvezér, a Szigetország Lord Protectora, azaz a köztársaság védnöke. Maradunk még a 17. században, 1667. szeptember 3-án halt meg Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, akit sokoldalúsága miatt spanyol Michelangelo-nak is szoktak nevezni. Folytassuk a 19. század elejével, 1813. szeptember 3-án megszületett báró Eötvös József, író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja volt. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai a Falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Maradjunk még a 19. században, 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autókészítő. Aztán szépen lépdeljünk a 19. század vége felé, 1898. szeptember 3-án született Charles de Sándor, író, újságíró. Művei az Ágy nélküli ember, a Cseresznyevirág és a Szabálytalan szerelem. Ugorjunk a 20. századra, 1942. szeptember 3-án született Fodor Tamási Jászai díjas színész, rendező. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 3-án Budapesten meghalt Heltai Jenő, író, költő. Kossuth Díjas drámaíró, költő és újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. És végezetül 1976. szeptember 3-án a Viking 2 űrszondan leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. szeptember 3-a csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 1-től 11. vers. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Elmélkedés. Péter és társai egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Fáradtak, csalódottak, már mossák a halászhálót. Fáradozásuknak nincs eredménye. Ekkor lép közbe Jézus: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. A kérés teljesen észszerűtlen. Nappal nem halásznak, ráadásul ők már próbálkoztak eredménytelenül. Péter válasza mégis csodálatos: de a te szavadra kivetem a hálót. Ez a mondat a hit egyik legmélyebb megnyilvánulása. Nem az észérvek, nem a tapasztalat, hanem Jézus szava válik döntővé. Ebben a bizalomban ott rejlik az igazi tanítványi lelkület. A bőséges halfogás nem a halászati technikának, hanem a hitnek és engedelmességnek az eredménye. Péter megérzi, kivel van dolga, és leborul Jézus előtt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aki találkozik Istennel, az meglátja önmaga gyengeségét is, de nem kétségbe esik, hanem megnyílik a meghívásra. Mert Jézus nem megy el, hanem új feladatot ad. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez is egy rólunk szóló történet. Hányszor élünk meg ürességet, eredménytelenséget, kimerültséget. Jézus akkor is odalép, és bizalomra hív: próbáld meg újra, velem. Ha engedelmeskedünk, bőséges eredményt tapasztalunk, és új hivatást is kapunk, embertársaink szolgálatát. Uram Jézus Krisztus, néha fáradt vagyok és csalódott, mint Péter. Próbálkoztam, küzdöttem, mégsem lett gyümölcse munkámnak. Te akkor odalépsz hozzám, és ezt mondod: evezz a mélyre. Uram, a te szavadra újra indulok. Adj bátorságot a próbálkozáshoz, és engedd, hogy ne csak az eredményt nézzem, hanem a veled való együttműködést. Ha megtapasztalom nagyságodat, ne zárkózzam el, hanem alázattal és örömmel válaszoljak hívásodra. Formálj engem is olyan emberré, aki másokat hozzád vezet. Uram, szeretnék én is emberhalász lenni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a patkány rendkívül találékony, hihetetlenül alkalmazkodó állatfaj? Szinte mindent túlél. Valószínűleg az egyetlen szőrös állat, amit egyöntetű utálat övez. Manapság nem csak hajón utaznak, hanem repülőgépen is. A Kolumbia űrsikló például egyik útja alkalmával 6 potyautas patkányt is magával szállított.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1138-ban II. Béla király és hitvese Ilona a Dömösi Préposztság alapítatását példátlan bőkezűséggel befejezték. 1776-ban Eszterházán Sopron vármegye az Eszterházi kastélyban Joseph Haydn vezetése alatt állandó operaház működik. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatának hallgatóit, ahol ma is a látássérültek életét és közösségi szerepvállalását bemutató legfrissebb hírekkel állunk előttük. Portálunkon olvasható, hogy a miskolci MEFC férfi kosárlabda csapatának tagjai különleges jótékonysági akcióval járultak hozzá a vakok és gyengénlátók közlekedésbiztonságának fejlesztéséhez, kábeldobok szerelésével támogatva az első miskolci Lions Club jelzőlámpa projektjét. A kulturális élet terén is jelentős lépést tett a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete, amely 2026. szeptemberében indítja útjára az Egy Történet, Két Világ című online programját, ahol John Grisham műveit és filmadaptációit ajánlják a résztvevők figyelmébe. Ugyanez az egyesület a NEA támogatásával folytatja a Nyitott szemmel járunk szakmai projektjét, amelynek keretében újabb oktatási intézményeket és civil szervezeteket látogatnak meg, hogy megismertessék a látássérült fiatalok képzési lehetőségeit. Nemzetközi szinten is erősödik a közösségépítés, hiszen Vietnam Dong Thap tartományában megtartották a Vakok Egyesületének első küldött gyűlését a 2026-2031-es ciklusra, célul tűzve ki a felemelkedést és a társadalmi beilleszkedést. A sportvilágában pedig a hagyományok szellemében megrendezték a roncsderbit, ahol a pilóták egytől egyig vakok vagy súlyosan látássérültek, bizonyítva, hogy a sportágak határait a lelkesedés és a szakértelem képes átlépni. Ezek a történetek mind azt mutatják, hogy a látássérültek aktív szereplői a társadalom különböző szféráiban, legyen szó sportról, kultúráról vagy civil kezdeményezésekről. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbyrádió a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kívánjuk a legjobb hangulatot a nap hátralévő részére, hiszen 8 órakor a Mentők Tűzoltók című, a Trádió műsora várja Önt, majd 9 órakor Tandari Ági vezetésével a média válogatott sztártitkok adásában lehet részese a nap híreinek. 10 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva következik, hogy később 12 órakor a déli hírösszefoglaló tájékoztassa a hallgatókat. 13 órakor Geri adásában, a Geri Show-ban folytatódik a program, majd 15 órakor a Délután című műsorban interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről hallhatók. 16 órakor Anonymous műsora, a művészarcok áll a menüben, ezt követően 17 órakor a Nekem 80 adásban zenék a 80-as évekből szólalnak meg. 18 órakor az esti hírösszefoglaló adásában a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek várnak, majd 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, legyen az riport, interjú vagy tudósítás hallható. 20 órakor újra a Mentők Tűzoltók című, a Trádió műsora következik, 21 órakor pedig Tandari Ági vezetésével a média válogatott sztártitkok adása zárja a délutáni és esti hírek körét, végül 22 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva kísérel a nap végén. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!
3: Anyám!
4: Vigasztalj engem!
3: Kép!

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük, milyen időjárás várható. Ma várhatóan borult idő várható. Most 20 fokot mérünk. 20 és 29 fok között mozog majd a hőmérséklet. A hőérzet 27 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 60% körül alakul, ami kellemes érték. A nap jelentős részében kisüt a nap. A várható UV-index 5, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Száraz időre számíthatunk jelentős csapadék nélkül. 317 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 14 km/h lehet. Időnként 36 km/h széllökések is előfordulhatnak. Negyedike, többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 22 és 29 fok között várható. Egész napos napsütés várható, csapadék nem várható. 293 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 16 km/h. A széllökések elérhetik a 35 km/h. Ötödike, a hétvége első napján borult idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb pedig 27 fok körül alakul. Hosszabb napos időre számíthatunk. Záporokra is számíthatunk, a várható mennyiség 1 mm. A csapadék valószínűsége 46% körül alakul. 293 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 17 km/h lesz. A legerősebb széllökések sebessége akár 45 km/h is fokozódhat. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A mentők, tűzoltók reggel 8-ban kezdődik. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.

0: A pénzügyőrök a több mint 12 millió forint értékű illegális készletet lefoglalták. A férfi elleni jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, az elkövető akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. Feladta magát és beismerő vallomást tett hétfőn a svájci hatóságoknak az a 43 éves férfi, aki az észak-svájci Arau városában egy vasárnap esti rendezvényen fegyverével egy embert megölt, másik hatot pedig megsebesített, majd elmenekült. Írta meg a svájci rendőrség sajtótájékoztatója alapján a Reuters hírügynökség. A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy hétfőn éppen a férfi és járműve felkutatásán dolgoztak, amikor az illető saját kantonjában, Jurában az Arautól mintegy 53 kilométerre fekvő Delemont rendőrkapitányságán jelentkezett és elismertetettét. Később az autójában három fegyvert is találtak, egy AK-74-es gépkarabélyt és két pisztolyt, amelyek közül a nyomozás jelenállása szerint a gépkarabéllyel és az egyik pisztolyjal adtak lelövéseket. Mégsem volt azbesztes a nagykanizsai parkoló, egyszerűen elcserélték a mintákat. Nagykanizsán újra nyitották a július elején lezárt Széchenyi téri parkolót, miután ismételt mérések alapján kiderült, hogy a korábbi vizsgálat eredményével szemben a burkolatköve nem volt azbesztel szennyezett, tudatta a szerda délutáni Facebook bejegyzésében Horváth Jácint polgármester. A városvezető azt is közölte, hogy a parkoló esetében azért is gyanús volt az első vizsgálati eredmény, mert nem a bazaltban, hanem a mészkőben szennyezést. Az új eljárásban a parkoló mindkét fajta burkoló kőzetét bevizsgáltatták, mindkét esetben negatív eredménnyel. Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 2-a, szerda. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtamező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után ma 9 óra és 14 óra között csatornakarbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél csatornajavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: T-Rádió. Barát a bajban.
5: Kezdjük először a hölgy oldallal. Mire emlékszem, milyen ruha volt a Józsin annak idején?
6: Mentős egyenruhában december 11-e volt. Pontosan a dátumra akkor nem is emlékeztünk, hanem körülbelül ilyen március-április környékén kerestük vissza a decemberi beosztást, hogy mikor lehetett az a nap, amikor mi először találkoztunk. Mentős egyenruha volt rajta, viszont a pólója színére akkor nem emlékszem.
5: Józsi, neked akkor szólalt meg a szíved, vagy mikor?
7: Akkor, aznap, de nem ott és

0: Akkor az első pillanatban.
1: Hanem mikor?
0: Pár órával később pont beteget adtunk át a megyei kórház sürgősségén, és ott volt az a bizonyos összenézés, amikor megmozdult minden.
1: Erről fogunk beszélgetni majd. Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelynek munkatársa Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Kezdjük azzal, hogy bemutatjuk az a Geditet, és aztán bemutatjuk Csábi Józsefet, akiknek a hangját az imént tetszettek hallani. Egy szerelem, egy mentő szerelem tulajdonképpen, amiről szeretnék beszélgetni veletek. Az a pillantás, amit mondtál, mi volt, hogy végigszaladt a hideg a hátadon, vagy kiszáradt a szád?
0: Furcsa érzés, mint amikor hirtelen gyereknek érzed magad.
1: Nagyon érdekes.
0: Igen.
1: Azért csodálkozom, mert én nemrégiben éreztem valami hasonlót, és azon gondolkoztam, hogy kell-e szégyelni magam, vagy nem, de akkor szerint más is volt ilyen helyzetben.
0: Szerintem egyáltalán nem kell szégyelned magad emiatt.
1: Gazdag Edit református lelkész egyébként a hétköznapokban, és emellett végezte el a mentőápoló iskolát. A református lelkészség az honnan jött?
2: Már nincsen lelkész a családban, de az én családom főleg anyai részről mindig is templomban járó volt nekünk. Volt egy nagyon szuper hitbeli közösségünk otthon. Én Barabási vagyok, ez Szabolcs megyei kisfalu.
1: Egy határmenti falu.
2: Így van, egy kárpátai kisfalu van már mellettünk, egy kis határátkelő van Barabás, és én egész gyerekkoromtól elkezdve alkalmakra jártam, hittanórára konfirmáltam, és a döntő pont talán az volt, hogy én először postás szerettem volna lenni, és postaforgalmi szakra jelentkeztem Kisvárdán, a Szent László szakközépiskolában, és kiderült szeptember 1-e előtti napon, hogy nem indul a postaforgalmi szak, de hát akkor már csak abban az iskolában maradtam, és ott nagyon áldott alkalmaink voltak, nagyon hitmélyítő alkalmak, szuper hitoktató, bibliaközösség, ifjúsági kör. És emlékszem, volt a kollégiumban egy kápolna, és ott volt egy pici kis szószék, és senki nem volt a kápolnában, lementem egy kis elcsendesedésre, és úgy éreztem, hogy nekem az a szószéken, hogy nekem oda kell menni, és apostoli köszöntést el kell mondani. És nekem az volt az a pillanat, hogy én ezt szeretném csinálni, ezt a szolgálatot szeretném végezni. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem lelkészi, teológus lelkészi szakot, és úgy kerültem Törökszent Miklósra, hogy az akkori püspök úr ide helyezett segédlelkésznek.
1: Csábi József életében volt már szerelem, korábban nyilván volt, de ilyen vagy másmilyen?
0: Teljesen másmilyen, és hát jó, az nem titok senki előtt, hogy nekem már van két nagy fiam, úgyhogy...
1: Hát egy pár dolgon átmentél.
0: Igen.
1: Nem féltél ettől a mostani érzésedtől?
0: Bennem volt a félelem meg az, hogy ez valós-e.
2: Én ugyanezt éreztem. Annyira intenzív lett a dolog, ugye, amikor a mentősbába márciusban találkoztunk, hogy onnantól kezdve egy ilyen lavinaszerű. Nagyon sokszor föltesszük saját magunknak is ezt a kérdést, illetve egymásnak is, hogy ez most tényleg a valóság? Hogy ez most tényleg, ez így létezhet, megadatott? Utána ezeket rábújtunk, hogy igen, ez a valóság is. És nekünk ez a közös útunk, és ez is szuper, és így képzeljük el az egész életet.
1: De hány éves vagy, Józsi?
0: Hamarosan 45.
1: Nem féltél a korod miatt?
0: Nem. Bennem van, nem mondom, hogy minden nap a kérdés, de elég sűrű, hogy meg tudom-e adni mindazt, amit kell, amire szükség van. Igyekszem.
2: Segédlelkészként kerültem Törökszent Miklósra, utána 4 évig beosztott lelkész voltam, és felajánlották nekem fegyverneket, ami akkor ürült meg a akkori lelkész másik szolgálati helyre ment, viszont én Törökszent Miklóson szolgálok a lelkészség mellett a református idősek otthonában, mint intézményvezető helyettes, intézményi lelkész, terápiás munkatárs, meg mikor milyen szolgálatot kell végezni, és szerettem volna egy egészségügyi végzettséget. Az intézményvezetőnkkel beszélgettünk pont erről. Ő 2 éve végezte el a mentőápolói képzést, és akkor egyből szöget ütött a fejembe, és már pár héten belül be is adtam a jelentkezésemet. Nyilván ennek volt egy olyan alapja is, hogy ott az idősek otthonában szeretnénk majd a későbbiekben is szakápolási engedélyt, és minél több egészségügyi végzettségű ember kell, hogy legyen, ezzel tudnék ott segíteni, illetve hát ugye idősek között bármikor szükség van a segítségre. Egy elesés, egy rosszulét, és számomra ez már egy megnyugtató tudat volt, hogy ebből a szempontból is tudok nekik majd hirtelen segítséget nyújtani, és nem csak lelki és mentális értelemben, hanem fizikálisan is. Az egész képzés alatt, ez már egy ismerősöm, munkatársam, barátom el tudja mondani, hogy ez egy másfél éves képzés volt, és én már a legelejétől azt mondtam, de szegények már szerintem mondták is, hogy én a mentős gyakorlatot várom a legjobban. Én már úgy mennék a mentős gyakorlatra. És már az első szekundálós napom után én azzal a véleményem voltam, hogy úgy be tudja magával az ember cippantani ez az egész közeg, a segítségnyújtás, hogy egyszerűen egy, hát mondhatom azt, hogy egy csodavilág. Nekem nagyon-nagyon a szívemhez nőtt. Már akkor, mielőtt megismertem, ugye, életem.
1: Rábi Józsefet, igen.
0: Én soha nem gondoltam volna, hogy a mentőszolgálatnál fogok kikötni. És 2015-ben egy betegszállító cégnél dolgoztam, volt pár mentős ismerős, és decemberben szólt az egyik, hogy van felvétel a mentőköz, nem jössz át? Két nap gondolkodás után bementem és jelentkeztem. És 16. február 1-én kezdtem a mentőszolgálatnál.
1: Miért maradtál ott, eljöttél volna?
0: Nem. Ez egy életforma. Ez egy külön világ. Minden viszontagság ellenére. Rosszon, amin átmegy az ember, mégis minden napban van valami szép és jó, ami erőt ad ahhoz, hogy csináld a következőt.
1: Edith, te is így gondolod?
2: Igen. Én amikor, hát ugye sajnos nem, nagyon kevés lehetőségünk volt ott szekondálni, viszont én úgy mentem be minden nap, hogy én minél többet akarok látni, tanulni és segíteni. Nyilván az első találkozásunkkor is ez egy, hát mondhatni, visszás dolog lett. Nem tudom, hogy ezt elmesélhetem, ez örök történet. Amikor december 11-én bementem szekundálni, akkor ugye mindig megkérdezték, hogy hová vagyok beosztva. Hát ugye Török-Szent Miklóson van egy esetkocsi, kettő mentő gépkocsi, és én aznap úgy mentem be, hogy én mentőgépkocsin leszek. És hát akkor melyiken? Mondtam, hogy nekem mindegy, mondom, akkor leszek a hármason, amire ugye Jöci volt beosztva, nem volt riasztás. Annyira mentem volna már, annyira vonultam volna már, hogy azt mondtam, hogy én azzal megyek, aki leghamarabb vonul. Nyilván a másik mentő vonult hamarabb, és én felpattantam, és ott hagytam őket, és átjelentettek a másik mentőre. Amellett, hogy egy nagyon-nagyon különleges pillanat volt, számomra egy picit kellemetlen is volt. Mert azt gondoltam, hogy jaj, most mit szól ahhoz, hogy én csak úgy elmentem a másik egységgel, hogy most megharagudott rám, vagy hogy azt gondolja, hogy én nem akartam vele vonulni, és ez a kettőség azért bennem volt, de mégis felülírta.
1: Milyen érdekes, hogy mind a ketten megtaláltátok egymást is, megtaláltatok a munkát is, a hivatást is, nyilván kiegészíti mindezeket az a idősek otthonbeli elfoglaltság, amiről ugye beszéltél már, de ebben az esetben azért csak a Józsinak kell többet vállalni, nem? Hiszen öregek otthona, vagy idősek otthona, tehát itt szebb a kifejezés, és a mentőszolgálat lényegesen nagyobb terhet jelenthet egy férfinek, ha jól gondolom.
2: Mind a kettőnknek megvan a saját nehézsége, bármely területen vagyunk. Talán időben én lefoglaltabb vagyok, hiszen az idősek otthonában minden nap napi 6 órában bent vagyok, szolgálok. Emellett ugye a gyülekezeti munka, hitoktatás, illetve egy fegyverneken alpolgármester is lettem pár hónappal ezelőtt, ami azért elég szoros időbeosztást követel tőlem, és nagyon jól tolerálja Jóci ezt az életvitelt. Megpróbálom minél többet együtt lenni, nyilván az ő beosztása is elég húzós tud lenni, de megpróbáljuk az arany középutat megtalálni. Nyilván nagyobb igényünk lenne rá, vagy sokszor több igényünk lenne arra, hogy együtt töltsük az időt, főleg úgy kettesben, mert az úgynevezett mi időnk nagyon sokszor háttérbe szorul.
1: És mit tudsz mondani vigasztalásképpen a párodnak, amikor nagyjából lehet már rajta látni egy kicsit elfáradtan abban, hogy te ilyen elfoglalt ember vagy. Nem lehet mindig ugyanolyan nyitottsággal, szeretettel viseltetni a másiknak a dolga iránt, mert az ember úgy érzi, mintha ő meg elveszett volna mindeközben.
2: Próbálkozunk. Én azt látom rajta, hogy ő megpróbál minél több terhet levenni róla. Olyan dolgokban is segít, megcsinálja helyettem, megszervezi helyettem, ami eddig csak az én feladatom volt, vagy hát ezután is az lenne. Viszont azért mondom, és azért vallom, hogy egy igazi társat kaptam, egy igazi segítő társat, mert ezekben a dolgokban egy kicsit könnyít rajtam. Nyilván ez azért is van, hogy ugye tudjunk együtt lenni többet, vagy ezeket a feladatokat nem engedi, hogy egyedül csináljam, hanem ott van, és akkor közösen, és azt az időt is együtt tudjuk tölteni.
0: Nekem annyira természetes az, hogy segítek, kiveszem a részem, próbálok könnyíteni. Ha valamiben tudok segíteni, amikor ő napközben dolgozik, és becsúszik valami olyan feladat, vagy valamit megszervezni, amire tudom, hogy rámenne a délután, és akkor úgymond, az tőlünk venni el az időt, akkor inkább próbálom megcsinálni tőlem telhető legjobb módon, és akkor ott van a délutánunk, amit egymásra tudunk fordítani.
1: Tudod, mi a szerencsétek, hogy mind a ketten segítő emberek vagytok, és ez a magánéletben is így van.
0: Maximálisan így van.
1: Edith, neked abban a lelkészségben mi az a siker, ha van ilyen egyáltalán, amit nem fogsz elfejteni sohasem?
2: Nekem minden alkalom ilyen szerintem, hogy most egyet kiemelni.
1: Ugye, mert benne van a temetés, benne van az esketés, benne van a napi imádság, benne van a tanítás.
2: Szolgálatok tömkelege van. Én egyszerű példát mondok. Van egy család, akinek az unoka ide Török Szentmiklóson jár a református iskolába. Szülők, nagyszülők hozzánk kapcsolódnak, és a gyermek közölte a családdal, hogy akkor üljenek be, és várják meg, mert ő Isten tiszteletet fog tartani. De azért kell megvárni, mert előtte ki szeretné sminkelni magát. Hát ugye elég intenzíven sminkelem magam, és hogy ő engem akar eljátszani, és ő most Isten tiszteletet akar tartani, mint ahogy Edith néni tartja. Ezek az apró kis dolgok, meg nyilván az a hatalmas nagy szeretet, amit én a gyülekezetemtől, a gyülekezeti tagoktól kapok, az felülír mindent. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor nehéz a szolgálat, még akkor is, hogyha fárasztó a szolgálat, mert hogyha egy például egy adventi időszakot nézünk, hát akkor az elég húzós időszak szokott lenni, és engem az emel fel, hogy találkozhatok a gyülekezetemmel, és beszélgethetünk, és nem csak egy egyszerű lelki pásztor és gyülekezeti tag viszony és kapcsolat van közöttünk, hanem mi valóban egy szeretett közösség vagyunk, és érdeklődünk egymás, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Jóci fogalmazta meg, amikor az egyik gyülekezeti tagon kért tőlünk segítséget. Mondta, hogy de hát én a gyülekezetben kaptam egy második családot. Ő is így látja, hogy mi egy nagy család vagyunk, és föl tud emelni, és fel tud tölteni.
0: Lélekben sokkal több lettem. Nekem ugye furcsa volt az, hogy most ez nagyon csúnyán hangzik, de ugye effektíve idegen emberek voltak számomra. És az a szeretet, ahogy engem fogadtak, meg fogadnak mind a mai napig olyanok, akikkel ugye én még nem találkoztam, csak fényképen, vagy Edith mondása alapján idézőjelbe téve ismernek. De az a szeretet, amit kapok az emberektől, mikor érzed, hogy ez nem egy megjátszott szeretet, ismeretlenül is, de szeretünk, valami földön túli érzés. Ezt máshogy nem tudnám megfogalmazni. És sokkal több lettem ezáltal.
1: A mentőmunkáról kicsit, ha tudunk beszélni, hogy mikor volt, vagy mitől volt, vagy nem tudom, hogy így kell nálad megkérdezni, mi volt az, ami eldöntötte végérvényesen, hogy te mentő vagy? Valami eset, valami történés, hiszen az elén az ember még szerintem nem tudja. Valaminek kell történni, hogy azt mondja, hogy ez az én világom.
0: Nekem megvan rá a konkrét eset. Ez egy tömeges baleset volt, annak idején az M5-ös autópályán Kecskemétnél, mikor a rendőrségi busz belerohant egy álló kamionba. Aztán 4 halottunk volt, 20-valahány sérült, 4 mentőhelikopter a helyszínen, meg rengeteg mentő. Én akkor voltam körülbelül olyan 7-8 hónapja mentős. És ez volt az első igazi komoly kihívás, ott megfelelni mindennek. És nekem onnantól kezdve jött az, hogy igen, akkor én ezt akarom csinálni, én ebben megtaláltam azt, ami valójában én vagyok.
1: Most a párodra volnék kíváncsi, az idős gondozás és a mentő munka az biztos kiegészíti egymást, de mennyivel több egyik a másiknál, vagy össze lehet-e hasonlítani ezt a kettőt?
2: Az a segítségnyújtás, a jelek felismerése. Teljesen más szemmel nézem már, hogyha éppen akkor segítséget kell nyújtani. Látom, hogy mit figyeljek, milyen reakciója van. A kezdetleges vizsgálatokat, ami még akár eszköz nélkül is meg kell, hogy történjen, és ott van az a megnyugtató érzés, hogy talán most többet tudok majd segíteni.
1: Józsi, te tanultál-e valamit az Edittől, ami segít ilyen esetekben a végstáziumos beteget kell vinni, vagy pontosan lehet tudni, hogy nem is érdemes elindulni a mentőautóval, mert nem érünk be a kórházba. Neked ezt az egészet mennyire sikerül átélni, vagy túlélni, vagy mennyire tudsz úrrá lenni ilyen helyzeteken azóta, amióta párod az Edit?
0: Valami könnyebben úgymond átélek, túlélek. Vannak olyan esetek, amik azért egyre mélyebb nyomot hagynak bennem. Most ehhez nem akarok nagyon belemenni, de pár évvel ezelőtti családi tragédiák is közrejátszanak, hogy amiket én addig figyelmen kívül hagytam, azóta teljesen megváltozott bennem, viszont ami a legeslegjobb, hogy Editben egy olyan társra leltem, akivel meg tudok beszélni mindent. És nem az van, hogy jaj, hagyjál, mert ne, ez most engem nem érdekel, ez engem zavar, ez olyan téma, ami távol áll tőlem, hanem szó szerint mindent meg tudunk beszélni. És ki tudom magamból beszélni, és sokkal jobb azóta.
1: 57 napon lesz az esküvő.
0: Igen.
1: Biztos utána is sok minden marad úgy, ahogy van, bár vannak ilyen rossz indulatú emberek, akik azt mondják, hogy esküvő után másképpen zöld a fű is, de gondolom, hogy ez nálatok nem így lesz, ahogy hallgatlak benneteket. Az 57 nap múlva megtörténő esküvőn mi az, amit mondanátok egymásnak, ha most kicsit előrébb lehet tekerni az időt, és ott vagyunk, hogy a templomban, vagy nem tudom én, a vacsoránál. Mi az, amit te mondanál az Editnek?
0: Én ugyanazt tudnám neki elmondani, amit eddig is elmondok minden nap, hogy ő egy áldás az életemben, és nem tudom elégszer kifejezni azt, hogy mekkora áldás nekem.
2: Ott már szerintem újat nem tudunk mondani, mert nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt minden nap elmondjuk, és biztosuk ezáltal a másikat, hogy értékes vagy, pontos vagy, csoda vagy, áldás vagy, kincs vagy, ajándék vagy, és ezt számtalanszor leírjuk, elmondjuk a másiknak. Én nem azt mondom, hogy az első naptól, de ugye mi ebben már biztosak voltunk, hogy ez közös út lesz, mert két hét sem telt el, ugye a bár és a lánykérés között. Az első lánykérés között.
0: Igen.
2: Természetesnek vettük, hogy igenis a Jóisten parancsolt ki bennünket egymásnak. Mind a ketten megküzdöttük a saját életünkben azt, amit meg kellett küzdeni. Volt ebben jó is, rossz is, elengedés is, megtartás is, de mind a ketten úgy érezzük, hogy na most volt az a pillanat, amikor tökéletes betegény is van.
1: Itt most abba kéne hagyni, mert gyönyörű volt a végszó, de nem tudom megállni, hogy azért ne tegyük helyre, hogy Csábi Józseffel beszélgettünk, aki mentőtechnikus, de melyik mentőállomáson?
0: Örökszent Miklós mentőállomáson vagyok.
1: És ugye Editke, aki gyakorlatilag gazdag Edit, konkrétan fegyvernek, próbálom visszaidézni, fegyvernek alpolgármestere.
2: Elsősorban fegyverneki református egyház község lelkésze vagyok, illetve fegyvernek város alpolgármestere, illetve a Botlék Erzsébet református idősek otthonának intézményvezető helyettese, intézményi lelkésze, terápiás munkatársa, minden, amire szükség van a szolgálatban.
1: Legyen áldott a napotok 57 nap múlva.
2: Köszönjük szépen.
1: Legyen a Jóisten tekintete rajtatok sokáig. Nagyon szépen köszönöm, Marosi Antalt hallották.
3: Hírrádió. Társ a bajban.
4: A T-Rádió műsorát hallották.
5: Műsorajánló.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Műsorajánlót hallottak.
12: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
5: Egészségedre!
0: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kamu reklám.
1: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolni, ez a táncol szép, a hőt és táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Élelmiszerára csökkent, a NAV nevében küldenek adathalász SMS-t. Sürgősen meg kell oldani Budapest pénzügyi helyzetét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztójára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertéshúsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitel kerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pöröskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 2-a, szerda. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtamező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baros tér után ma a 9 óra és 14 óra között csatornakarbantartás miatt.

0: Sztár titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
1: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemonda, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak.
0: Szóval el sem tudom képzelni, mennyi munkája volt.
1: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állt a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Bárki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiasztal két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen. Hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik. Ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
0: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
1: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket. És hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázis tudásunk volt, hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk, és az onnantól kezdve belénk kódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció!

0: Lees. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Trippel Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkorunkban nagyon sok fellépés volt. Már az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma fel,
1: Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolába végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. Nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehetél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
1: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk továbbfejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán hát bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az
1: azt jelenti,
0: sok.
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. Az de hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk. Ezeket a gála műsorokat nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Piper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát igen, mi ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
0: a testvéremmel,
1: éppen Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe.
0: Óriás.
1: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippel, bradereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól. Már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó, egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról ismer, ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúdtánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlék. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10 év.
1: Hát ha több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei, na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem
0: részletezzük. A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobbi Rádió.

0: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
1: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximálisan odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
0: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam róla, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát az például a szoktál lefogyasztani.
1: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok. Ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkortesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen mű dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában keton testeket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termeljen, mit ne termeljen, mikor. És ezeket a csontkimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mi fáj. Hát most már 40 éves vagyok, fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás, elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
0: De ezeket magadtól jöttél, hogy mit vagy két és szakembertől segítség.
1: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte, persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek fereggel, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
1: Megkeresett persze.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is. Szia.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamureklám.
2: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
1: Kamureklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések aszbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-árszabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 2-a, szerda.

0: csatornajavítás miatt. Sávlezárás csak kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Igen, újabb hét, újabb begurulva autó és kütyümustra. És hát hétfőn, aki figyelt, az láthatta, hogy kisorsoltuk azt a bizonyos Honor kis kulacsocskát, termaszocskát, nem is tudom, micsoda, inkább kulacs. A nyertesnek ezúttal is gratulálunk, reméljük azóta már élvezi is a kis kulacsnak a használatát. Na figyeljetek, a héten úgy döntöttem, hogy ismételten egy Honda motorral kezdünk, méghozzá nem mással, mint a Hornet SP 1000-essel. Ez egy zseniális gép, én Horneten tanultam annó 10 éve motorozni. Én akkor nagyon megszerettem a Hornet, ugye ez egy nyilván egy régebbi Hornet volt, akkor nagyon megszerettem magát a Hornet motort, hiszen egy nagyon jól kezelhető, nagyon könnyű, nagyon könnyen és mégis stabilan kezelhető motort ismertem meg. Na de ez az új Hornet, hát figyeljetek, erről én akár órákat is tudnék zengeni, vagy ódákat tudnék költeni, de most nem ezt teszem, röviden beszélek róla egy keveset, aztán pedig majd jön egy kütyű, aztán pedig majd még ki tudja, hogy mi, de valami jön.
1: Ismételten egy motor, egy csodaszép motor, ő nem más egyébként, hát egy újabb Honda, és mai főszereplőnk az nem más, mint egy Hornet, és abból is egyébként egy SP feliratú Hornet, ez valahol is szerepel a motornak, majd az oldalán ott van SP Hornet, és egyébként ez volt, ha jól emlékszem, de ha nem, akkor is. Figyeljetek, a Hornet az ugye, ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt jött újra, nagyon hosszú idő után, tavaly előtt került elő újra, és hát egy kicsit most idejére megújult, ugye ez az SP változat benne a nevében, sportosabb, kicsit keményebb az ülése, mint az alap Hornetnek, sokkal jobban harap, mint az alap Hornet, és egyébként szerintem egy etala motorkerékpár ez is, hiszen baromi jó az ülés pozíciója, imádom. Nagyon jó kezelhető, zseniálisan döntögethető jobbra, balra, így a különböző kanyarokba, körforgalomba, bárhol is. És hát akkor nézzük meg, hogy elől, amikor világít, akkor viszont mint egy szörnyeteg, úgy néz ki, adjunk egy gyújtást. Gyújtást, mert természetesen beköszön a kis digitális műszerfal, ahogy azt már megszoktuk, most rögtön a tején elmondom, igen, őt is lehet az applikációhoz, a Hondának az applikációhoz csatlakoztatni, és akkor tudsz itt is a kommunikálni ugye a motorral, a telefonoddal, navigáció, rádió, stb. Minden is füles. Szóval mindent is be tudsz állítani. Természetesen itt is van többféle mód, beszélgetési mód, de erről majd egy kicsit később.

0: Hát elől tényleg így egyszerűen, hát nézzük meg ezeket az első lámpát, aki az előbb már egy külön fölvillandó irányú, azért talán már láthatnátok, de ha nem, akkor megmutatom, hogy hát így irányjelez, illetve természetesen ezen a motoron is van kerekedás jelző, és ezzel egyébként megállsz, akkor tök jó kirakni, mert akkor látják, hogy te állsz, illetve meg tudod köszönni, amikor valaki beengedett, az esetben, amikor az autók között szépen araszolod. Adok rá gyújtást, illetve adok rá, mi az? Hát szóval beindítjuk a motort, na, végre csak sikerült mondanom, de csak azért, mert halljátok, hogy a háttérben jön egy vonat, amit ti most nem fogtok látni. De én azért fölveszem a másik telefonommal, amit a háttérben elmegyek vonatok a motornak. Szóval ilyen szép hangja van ennek a kis Hornet gépjárműnek, és azért egy kis finom gázadásban is érzed, hogy ilyen nagyon szép, nagyon finoman járó kis motorkerékpár. Természetesen nem automata, hanem tapadok közkolben a sebességet. Az is természetesen nagysebességes váltóval lett ellátva a motorkerékpár. Semmilyen szélvédelem nincs itt előtte, nincsen semmilyen kis megszínkező, hogy a Hornetnek alapból lehet, hogy fontos a Hornetnek, hogy érte. Viszont itt oldalt azért tök jól lehet látni, hogy amikor te ide felülsz rá, akkor itt a tanulnak ez a kis szélesítése valamint előtt ez az idom, ez bizony védett egy kis térdedet a széltől, és igazából csak a lábfejedhez fogja húzni a felet. Ezt is lehet látni talán már előről, hogy itt azért a lámpánál is vágja a levegőt, vágja lefelé a levegőt, illetve egy ilyen óriási nagy hűtőt kapott ez a csodaszép motorkerékpár. Sikerül egy csodaszép motorkerékpár, imádok, szeretem, azt viszont ráállítom, hogy a kamerákat arrébb.
1: Igen, igen, kamerákat ugyanis ugyanúgy, mint a múlt héten, hát sajnos ez a Hornet videó is úgy készült, illetve a hanganyag is úgy készült, hogy egy videó alapján gyártom a rádiót. Na, tudjátok, még egy ilyen majd a következő héten, aztán viszont

0: elkévető. Nem tudja valaki, merre van a nyugati pályaudvar?
1: Pillancsunk csak rá hátulról is erre bizonyos Honda Hornet SP 1000-es motor kerékpárra.
2: Hátul hogy világít a Honda Hornet SP 1000-esnek a kis világítása, lámpája, az ilyesmi. Adjunk rá gyújtást, és már is lehet látni, hogy világít, illetve kapcsoljuk be az irányjelzőt, és már is lehet látni, hogy a szokásos Honda kis lapos lámpánk, illetve az, hogy milyen szép csodaszép, hogy zseniálisan van elrejtve a lámpa, és erről majd közelebbről is kertnám ezt a videót, mert zseniális, hogy itt van egy mélység ennek az egész lámpának, illetve hát azért azt is meg kell nézni, hogy mi van akkor, amikor fékezünk egyet, hogy akkor hogyan világít. Hát én nem is látok oda, de higgyétek el, hogy ez amikor fékez, illetve ez látom a világnak. Adjunk rá, hát azt a gyújtást már ne hiszen, azt már adtunk rá, de hogy akkor újítsuk el szépen ezt a motor kerékpárt, meg ezt söpentjük be. Azért egy dologról elfelejtettem, amit nektek megemlékezni, itt a kis Honda SP, Honda Hornet SP 1000-esről, az pedig nem más, hogy tök jól néz ki, hogy a lengés cselekítása, az első teleszkóp ilyen kis aranyszínű fényezést kapott, és ugyanilyen színűek, vagy legalábbis hasonló színűek, nem volt ugyanolyan, de mégis hasonló színűek, maguk a felmű. Azért az jól néz ki, amikor ilyen nagy sötét motoron, vagy nagy sötét motoron vannak ilyen kis design elemek, és egyébként hasonló aranyszínben pompázik itt ez az ezres felirathoz csatlakoztatott design csík, valamint ugye itt elő a kis Hornet, az fehér, de az alatta levő SP, az ugye egy kis arany design elemben van szépen elrejtve, becsempészve. Szerintem sem imádom, szóval, jaj!

0: Na jó, eleget volt messze a kamera, inkább fölveszem a kezembe ezt a kis telefont, amit kameraként használok, és hanganyagot is rögzítünk, ugyebár. Aztán nézzük meg, hogy mi van, amikor így közelebbről körbeeli az ember ezt a csodaszét Honda Hornet SP1000-es motorkerékpár.
1: Honda Hornet SP és 1000-es. És ahogy említettem, ilyen szép kis aranyszínű dizájnelemben van elhelyezve, fölírva, ez az 1000-es is, illetve hát a Hornet az fehér, de maga az SP az ugyanolyan szép kis arany dizájn elemben van, és az az arany az bizony ott van a kis első telón, illetve a felmén elől, valamint a felmén hátul. És akkor most kell gyorsan megcsinálnunk azt a kis részletet, amit elfelejtettem, hogy adunk rá egy újítást, egyrészt beköszön, ezt gyorsan megnézzük, most jól össze van esőzve, és azért ilyen a kijelző, de nem ez lesz a lényeg, hanem ez a hátsó lámpa. Szóval nézzétek meg, így néz ki a hátsó lámpánk, de ha jobban megnézed, akkor lehet látni, hogy van neki ilyen szép mélysége, ott benne ugye ott világítanak azok a kis, hát ha jól látom, akkor vannak vagy jó páran, de hogy milyen mélysége van, ezt nézzétek meg, itt próbálom érzékeltetni, hogy ott bizony ott van, és akkor a két széle az pedig jön itt szépen fölfelé. Nekem ez baromira bejön, szerintem ez egy csodaszép megoldás, illetve az is jó, hogy milyen csúcsos a vége a motornak. Természetesen itt van a kis utasülésünknek a helye. És ahogy említettem, kicsit talán keményebb az SP Hornetnek az ülése, mint az alap Horneté, de lehet, hogy tévedek, ezt mondom, majd le fogom csekkolni. Természetesen van egy ilyen kis védőnk ugye a tankon, hogy ne a cipzára, a kabátok cipzárával, patentjével, stb. Ne karcolj össze, hogyha lehetséges, és az is természetes, hogy hát ugye kulcsal zárul az üzemanyag tartályunk. Na de vissza ide előre!

vissza ide előre. És adjunk rá gyújtást gyorsan, illetve a gyújtás matra mindig elfelejtem. Beindítjuk, és már is lehet látni, hogy egyrészt ott van a fokozat, másrészt bele tudsz szólni mindenben is, harmadrészt telefon, meg minden ilyenek is. És akkor itt ezzel a gombbal ezúttal is tudsz variálgatni különböző dolgokat, bele tudsz menni ide, bele tudsz menni oda, amoda, emide, ide is üzemanyag, ez beállításunk, minden ilyesmik van, és itt van egy csomó mindent, be tudsz állítani, nézd meg, tehát hogy egyszerűen fel se lehet sorolni, hogy mennyi minden az, amit te ezen a motoron be tudsz állítani. És a módválasztót, ha nyomogatjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy van eső fokozatunk, van user 1, van user 2, van standard fokozatunk, illetve van egy kis sportosabb fokozatunk is. Eső, user 1, user 2, standard. Hát ezek a fokozatok szerepelnek a Hondán így alapból, de ahogy láthattátok, bele tudunk nyúlni, és akkor tudunk mi hozzányúlni ahhoz, hogy mennyire legyen mértékeny a kászkar, mennyire legyen erős a motorfék, hogy mennyire szóljon bele az egész vezetésedbe, meg minden ilyesmiben. Természetesen ez a motorkerékpár is kapott egy csomó ilyen biztonsági közben, rájöttem, mert akkor lehet, hogy jobban hallotok. Természetesen ez a motorkerékpár is kapott egy csomó ilyen biztonsági megoldást, mint például kipörgésgátló, meg ilyesmi. Ezeket a biztonsági felszereléseket szerintem érdemes úgy hagynod, mert azért a technika az lehet, hogy gyorsabban megoldja, mint ahogy te megoldanád.

Na jó, már ennyi elég lesz ebből a motoros próbálkozásból. Sokkal egyszerűbb lesz inkább, hogy rákerestek a Begurulva Autó és Kütyű Mustra YouTube csatornájára, és akkor ott a videót is láthatjátok, és akkor legalább látjátok azt is, amiről most itt megpróbáltam beszélni, illetve megpróbáltam úgy vágni, hogy mintha beszélnék róla. Ezt még egyszer mondom, Begurulva Autó és Kütyű Mustrának a YouTube csatornája, ott fönt van a videó a múlt heti motorkerékpárról, fönt lesz, miután lementek a rádióban az adások, fönt lesz ez a videó is, ugye a Hornet SP 1000-esről, és aztán majd még jön jövő héten, ha jól emlékszem, akkor egy Honda CB350, de majd ki tudja, hogy mivel készülök. Szóval lesznek videók ott is a YouTube csatornán, illetve itt még egy motorral próbálkozunk. Viszont folytassuk az adást, hiszen megy az idő, szalad, rohan, stb. Folytassuk az adást, és még pedig azzal, hogy említettem még az elmúlt hetekben, hogy amint vége lesz a Honor kis termosz, kis kulacs nyereményjátéknak, majd lehet, hogy folytatjuk. És akkora sikere volt itt az elmúlt hetekben ennek is nyereményjátéknak, úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha folytatnánk. Ezúttal egy Technogym, így szépen angolosan kéte Technogym, szintén, hát nevezzük kulacsnak, de a doboza, hiszen ő még dobozban is van ráadásul, angolosan fogom kiejteni, Water Bottle nevezetük kis valamit fogsz itt megnyerni, szintén a hónap végéig tart a nyereményjáték, tehát szeptember végéig tudsz nevezni, és hasonlóképpen, mint a múlt héten, illetve mint az elmúlt hónapban pontosabban, hasonlóképpen kirakunk egy kiemelt posztot a Begurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalára, odaírod, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyű Mustra adásait, hozzászólsz, mi pedig szeptember végéig hagyjuk, hogy nyugodtan hozzászóljatok, fogjuk még promózni ezért ezt a kis nyereményjátékot is, és majd október elején ezt a termosz is gazdára fog találni, vagy inkább nem is termosz, hanem inkább nevezzük kis kulacsocskának, ez is gazdára fog találni, és azért mondtam, hogy termosz, mert már előre szólok, hogy októberben pedig egy Scania, azt nyugodtan nevezhetjük akármilyen termosznak is, ha jól emlékszem. Szóval még ő is jön majd, de ez majd az októberi adásoknak lesz a sajátossága a zenéje, illetve azért azt se felejtsük el, hogy közben majd lesz még itt azért más nyereményjáték is, akár már most szeptember második felében, az egy kicsit rövidebb lesz, mert hogy nagyobb nyeremény, és hát úgy gondolom, hogy inkább arra kell majd akkor aktivizálni a közönséget. És ott lehet, hogy más lesz majd a feladat, mondjuk az, hogy szólja hozzá a rádiónak a saját Facebook oldalán. Na mindegy, majd kitaláljuk, most jön még egy kis muzsika, és aztán teljesen mással folytatjuk, teljesen más témával. Hallgasd a zenét, és mindjárt jövünk.

Egy hete egy okos órával érkeztem, egy okos órát próbáltam meg elmagyarázni, hát nem lesz ez másképp ezen a héten sem. Ezen a héten a Honor Watch 6-os okosórát fogom nektek most itt röviden bemutatni. A Honor Watch 6-os okosóra, ő egyébként ugye egy friss, a legújabb Honor okosóra, és amikor először ránéztem, még egy ilyen kis szűkkörű hazai, úgymond privát bemutató, sajtó bemutatón, akkor nekem azt tetszett meg a legjobban, hogy ilyen bőr szíja van, hagyományos bújtatós bőr szíja van, hagyományos ugye kis csatos megoldással, dupla bújtatóval, abból az egyik bújtató az ugye teljesen fix, rögtön a csat mögött, csat alatt, a másik az pedig úgy természetesen tudod csúsztatni. És ennél az óránál, ennél az okos óránál ezek a szíjak, ezek kaphatóak fekete, vagy akár például ilyen világosabb a barnás színben. És mind a kettőnél nagyon szépen van varva, a feketénél ugye ilyen sötét varrást kapott, a barnás színnál pedig egy fehér varrás van mind a két oldalán a színnak, és ez csodaszép, és maga a szín bújtatója, illetve maga a színnak nem a bújtatója, hanem az a része, ami csatlakozik a magához a telefon, illetve nem telefonhoz, magához az órához, az pedig szintén ezzel a hagyományos, tipikus, klasszikus órás megoldással van megoldva, illetve ilyen kis stiftes megoldással van megoldva, ez nekem baromira tetszik. Az óra hátulról, amikor ránézzünk, akkor három darab zöld LED fény, egy kis zöld infrás inkább, vagy az infra az vörös. Hát igen, az infra az lehet, hogy vörös, mindegy, ezúttal ilyen zöld fény lesz, ahol méri a te kis hőmérsékletedet, akár a te kis vér-oxigén szintedet, akár a te kis vérnyomásodat, meg mit tudom, micsoda. Tehát az a kis érzékelő, ez három darab kis fénysugárból áll, hát majd, hogy nem úgy elrendezve, mint az a bizonyos csillagos autócskának ugye a kis logója.

Érdekesség ennél az óránál, hogy ugye természetesen fémháza van, ez króm, inkább ezű színű fémház, de már-már króm színű fémház, és a gyűrűje, ez a kis külső gyűrűje, ami ugye az érintőképernyős felületet körbe fogja, illetve védít a szélénél, ez is aktív lehet akár. Tehát, hogyha te úgy beállítod, akkor különböző beállításokat akár ezen keresztül is elő tudsz hívni, ezen keresztül is tudsz aktiválni. Kettő darab gomb van a okosórám. Az egyik az egy már-már hagyományos, majdnem olyan, mint amikor felhúznád az órát, ilyen kis tekerőgombnak néz ki az egész. Ezt benyomva úgy aktiválod magát a képernyőt, föntről lefelé húzva a magát az érintőképernyős felületet, akkor itt be tudod állítani magát a beállítást, a telefon aktiválzálást, akkor be tudod állítani, hogy te éppen edzel, éppen alszol, éppen mozogsz, éppen bármit is csinálsz, itt tudod aktiválni az elemlámpát, aztán az éjszakai üzemmódot, magát az, hogy legyen-e hangja a kis készülékednek, a kis okos órádnak, aztán, hogyha lejjebb tovább megyünk a menüben, akkor még itt fogod tudni aktiválni például azt, hogy magát a telefont az megkeresd ilyen rezgéssel, vagy akár másképpen, illetve például azt is be tudod állítani a telefonnal is, hogy te éppen most úszol, zuhanyzol, evezel, bármi, mondjuk ilyen vizes sportot csinálsz, akkor ugye itt is tudod aktiválni ezt a vizes üzemmódot. Aztán ébresztőt be tudsz állítani, a Bluetooth-nak az aktivizálása, sőt, egyébként maga az óra az képes arra is, hogy NFC-s fizetéssel ugye te azzal rendezd a számládat, akár a boltban, akár az étteremben, akár a fesztiválon, vagy bárhol. És ha már fesztiválok, akkor ne felejtsük el, hogy én az elmúlt hetekben, ugye pár napot a Sziget Fesztiválon töltöttem, ez az óra is rajtam volt aktívan, és ennél az óránál semmilyen kellemetlen érzést nem éreztem, tehát nem volt az, hogy itt az óra alatt az izzadságom meg a por az összekeveredett, és akkor itt az óra alatt irritálta volna a bőrömet, nagyon kényelmes a hordás, nagyon kényelmes a viselése is. Ráadásul ennek a bőrszínnak, vagy egyébként az is lehet, hogy ő egy újrahasznosított bőr, vagy akár vegán bőr, de hogy ennek a színnak a minősége is, azt el is fejtettem, hogy nagyon zseniális, és nekem baromira bejön, tényleg nagyon tetszik az, hogy mennyire finoman tartja a csuklódon magát a készüléket, és mondom, hogy egy pillanatnyi kellemetlen érzésem nem volt sem a színnál, sem az óránál, semmilyen ilyen különböző irritást nem éreztem.

Az óra egyébként természetesen itt is alkalmas arra, hogy összekösd a kis telefonoddal mindenféle edzésaktivitást. Azon kívül én most egy olyan képernyőt állítottam be ezen az órán, aminél abszolút látom rögtön, ugye természetesen az időt. Látom azt, hogy hányadik hónap van, hányadik nap. Látom azt, hogy a hőmérséklet az ugye mennyi kint. Látom azt, hogy hányat léptem. Látom azt, hogy az órának a töltöttség az hány százalékos, látom azt, hogy az a hány lépés, ez hány kilométernek felel meg, illetve amikor viseled az órát, akkor például azt is fogod látni, most ugye pillanatra levettem, de most visszarakom a kis kezecskémre, és akkor már is majd azt is fogom látni, hogy éppen a kis, hát nevezzük azt, hogy pulzusom, az éppen mennyit mutat, magas-e, alacsony-e, stb. Ez egyébként, ez az órabeállítás nekem ugye azért tetszett, azért választottam ezt, mert tényleg itt azonnal, tényleg egy pillanat alatt le tudsz olvasni minden, ráadásul ez egy egész színes kis képernyőt is eredményez, nekem ez volt az, ami nagyon tetszett, és már is mutatja a pulzusomat, most vettem fel az órát, de már azonnal mutatja, illetve azt is mutatja, hogy az aktivitásom, tehát hogy hány zsírt, így finoman fogalmazva, hány darab zsírt égettem el, tehát hogy maga ugye a mozgási aktivitásom alapján mennyire voltam hatékony, mennyire voltam ma sportos, egészséges, vagy ilyesmi. Be tudod állítani, hogy rezegjen az óra, be tudod állítani, hogy csörögjön az óra, be tudod állítani, hogy csörögjön és rezegjen az óra, be tudod állítani, hogy teljesen csendben legyen, teljesen némán legyen, ezt magán az órán is be tudod állítani, és természetesen ugye a Honornak az applikációján keresztül is. Egyrészt ugye magukat, az óraszámlapokat ott fogod alapból elsőként kiválasztani, illetve egy csomó mindent az applikáción keresztül is tudsz aktiválni, inaktiválni, STB. És érdekessége, ugye ez a két gomb, azt mondtam, hogy két gomb van. És az, amire azt mondtam, hogy már olyan, mint az a kis felhúzó gomb lenne, tényleg mint egy ilyen kis tekerő gomb lenne, egyébként amikor mennyire is tekergeted, akkor nem történik semmi. Viszont van egy, ez ugye egészen kiáll, mint tényleg a klasszikus óráknak az a klasszikus felhúzó gombja. Viszont van alul, ez ugye fölül van az órára, hogyha ránézel, akkor jobb oldalt így fölfelé, ugye ez a kis gombocskánk, ami nem is olyan pici, viszont van alul egy nyújtott, már hát ilyen lekerikett kis tégla lap alakú gomb, ami majd, hogy nem teljesen belesimul az órának a körpűvébe, a kis házába, de ha megnyomod, akkor itt pedig azonnal ezeket a különböző aktivitásokat, tehát hogy most például edzésbeállításokat azonnal itt meg tudod nyitni azt is, hogy az edzésbeállításoknál legyen hangjelzés, vagy mindig aktív legyen, vagy az edzések automatikus észlelése legyen az órának a sajátossága. Ez ugye azt jelenti, hogy ha te elkezdesz sétálgatni intenzíven, akkor ott szépen kb. 5 perc után azt fogja neked mondani, hogy nagyon ügyes vagy, 5 percen már sétálsz. Aztán, hogyha elkezdesz kerékpározni, futni, futni, úszni, stb., akkor ő azt is ki fogja neked írni, hogy igen, nagyon ügyes vagy, már ennyi és ennyi ideje csinálod ezt az edzés módot, ezt a sportot, ezt a mozgás módot. Összességében egyébként nekem be kell vallanom, hogy a Honor Watch 6 óra zseniális, tehát nagyon tetszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy szívesen tesztelgetném én ezt így hosszú távon, akár így egészen, hát nem is tudom, hogy meddig. Na mindegy, szóval értitek, hosszan is használnám, hiszen az NFC fizetés mellett még arra is alkalmas maga az óra, hogy akár itt az órán keresztül beszélgessél bárkivel is, tehát hogy nem a telefonod mondjuk a zsebedben van, akkor az órán keresztül is tudsz beszélni telefonon. Egy kicsit hülyén néz ki, hogy itt a száthoz tart az órát, és beszélsz egy órának, de mégis alkalmas rá. Na, szerintem röviden most ennyit így erről a kis Honor Watch 6 okos óráról. Természetesen a tesztelelke.mindenek.hu oldalunkon itt is lesz, erről is lesz majd írásos teszt hamarosan, illetve a tesztelelke.mindenek.hu YouTube csatornáján, vagy akár itt a begurulva.hu YouTube csatornáján is lesz róla egy rövidke kis videó, ahol elmondom videóban is, megmutatom, legalább majd lehet látni is azt, amiről szintén majd beszélek, hogy milyen szép az óra számlapja, hogy milyen variációkat tudsz kiválasztani. Na de röviden ennyi, ne menjetek sehova, jön a muzsika, folytatódik a rádióban a különböző adások, hírek, reklám, minden van itt, ami számít, minden van, ami kell. További szép napot mindenkinek, szevasztok!

Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Négy konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére.

0: A szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI 2-t augusztus végén állították pályára Francia Guyanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátoraja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show. UK.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: nagyon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Balzár.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormány határozatot is nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyház büntetés szabott ki a pécsi törvényszék. Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelemes, köszönöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! hogy ránk kattanhass.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Brian vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 3-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 12 óra után 26,7 fok van. Ma Hilda hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 3. napján köszöntjük Hilda nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hildegard, Hildegant női nevek becézése, jelentése pedig harc és harcos nő. Szeptember 3-án kívül ünnepelnek még a Hildák, április 30-án, augusztus 12-én és november 17-én is. Becézése ennek a névnek Hildácska, Hildi, Hildike és Hildus, a név jeles viselője, Gobbi, Hilda, színésznő, valamint ön, kedves Hilda. Szeptember 3-án a Hildákon kívül köszöntjük még Csobán, Hildelita, Pitus, Tirza, valamint Tíria nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem mára. 1189-el kezdünk, szeptember 3-án megkoronázták első Richárd angol királyt Westminsterben. 1272-vel folytatjuk, szeptember 3-án királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, akinek uralkodását az állandósuló anarchia a bárok hatalmának megerősödése jellemezte. Ugorjunk a 17. századra, 1658. szeptember 3-án Londonban 59 éves korában meghalt Oliver Cromwell, angol államférfi és hadvezér, a Szigetország Lord Protectora, azaz a köztársaság védnöke. Maradunk még a 17. században, 1667. szeptember 3-án halt meg Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, akit sokoldalúsága miatt spanyol Michelangelo-nak is szoktak nevezni. Folytassuk a 19. század elejével, 1813. szeptember 3-án megszületett báró Eötvös József, író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja volt. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai, a falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Maradjunk még a 19. században, 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autókészítő. Aztán szépen lépdeljünk a 19. század vége felé, 1898. szeptember 3-án született Charles de Sándor, író, újságíró. Művei az Ágy nélküli ember, a Cseresznyevirág és a Szabálytalan szerelem. Ugorjunk a 20. századra, 1942. szeptember 3-án született Fodor Tamási Jászai díjas színész, rendező. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 3-án Budapesten meghalt Heltai Jenő, író, költő. Kossuth Díjas drámaíró, költő és újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. És végezetül 1976. szeptember 3-án a Viking 2 űrszondan leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
1: A rádió.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 3-a csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 1-től 11. vers. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Elmélkedés. Péter és társai egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Fáradtak, csalódottak, már mossák a halászhálót. Fáradozásuknak nincs eredménye. Ekkor lép közbe Jézus: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. A kérés teljesen észszerűtlen. Nappal nem halásznak, ráadásul ők már próbálkoztak eredménytelenül. Péter válasza mégis csodálatos: de a te szavadra kivetem a hálót. Ez a mondat a hit egyik legmélyebb megnyilvánulása. Nem az észérvek, nem a tapasztalat, hanem Jézus szava válik döntővé. Ebben a bizalomban ott rejlik az igazi tanítványi lelkület. A bőséges halfogás nem a halászati technikának, hanem a hitnek és engedelmességnek az eredménye. Péter megérzi, kivel van dolga, és leborul Jézus előtt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aki találkozik Istennel, az meglátja önmaga gyengeségét is, de nem kétségbe esik, hanem megnyílik a meghívásra. Mert Jézus nem megy el, hanem új feladatot ad. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez is egy rólunk szóló történet. Hányszor élünk meg ürességet, eredménytelenséget, kimerültséget. Jézus akkor is odalép, és bizalomra hív: próbáld meg újra, velem. Ha engedelmeskedünk, bőséges eredményt tapasztalunk, és új hivatást is kapunk, embertársaink szolgálatát. Uram Jézus Krisztus, néha fáradt vagyok és csalódott, mint Péter. Próbálkoztam, küzdöttem, mégsem lett gyümölcse munkámnak. Te akkor odalépsz hozzám, és ezt mondod: evezz a mélyre. Uram, a te szavadra újra indulok. Adj bátorságot a próbálkozáshoz, és engedd, hogy ne csak az eredményt nézzem, hanem a veled való együttműködést. Ha megtapasztalom nagyságodat, ne zárkózzam el, hanem alázattal és örömmel válaszoljak hívásodra. Formálj engem is olyan emberré, aki másokat hozzád vezet. Uram, szeretnék én is emberhalász lenni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatilával.
1: Csákatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
9: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy a patkány rendkívül találékony, hihetetlenül alkalmazkodó állatfaj? Szinte mindent túlél. Valószínűleg az egyetlen szőrös állat, amit egyöntetű utálat övez. Manapság nem csak hajón utaznak, hanem repülőgépen is. A Kolumbia űrsikló például egyik útja alkalmával 6 potyautas patkányt is magával szállított.
9: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
8: Hobby Rádió.

Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1138-ban II. Béla király és hitvese Ilona a dömösi préposztság alapítatását példátlan bőkezűséggel befejezték. 1776-ban Eszterházán Sopron vármegye, az Eszterházi kastélyban Joseph Haydn vezetése alatt állandó operaház működik. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, ma reggel a forint árfolyama viszonylag stabil maradt az euróval és a dollárral szemben, minimális erősödés mutatott, míg a frank kissé drágult. A devizapiaci nyugalommal szemben azonban jelentős mozgások zajlanak a szabályozói és állami támogatási téren. Szorul a hurok a jegybank körüli ingatlan ügyletekben, mivel az MNB vezetése feljelentést tett a felújítások miatt, a lépés alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készült jelentés, valamint egyes ingatlanok értékbecslései képezik. Ugyanakkor a kormány is bejelentést tett, ezúttal pozitív irányban rendkívüli, óriási támogatást ígér az azbesztmentesítésre, bár az önkormányzatoknak komoly feltételekkel, kötelező önerő vállalásával kell pályázniuk a település méretétől függően. Mindeközben a fogyasztói oldalról is figyelmeztetnek tele az internet megtévesztően reklámozott étrendkiegészítőkkel, ezért a vásárlóknak alapos ellenőrzést kell végezniük, hogy elkerüljék a csúnya meglepetéseket. Végül a mezőgazdasági szektorban is nehézségek merültek fel, aszály és egy terjedő betegség egyszerre sújtja a magyar szőlőket, ami 2-3 héttel korábbi szüretet eredményezett, és valószínűsíthetően jelentős áremelkedést hoz a kedvenc magyar boraink esetében. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss híreként, ahol a látássérültek életét gazdagító eseményekről és kezdeményezésekről számolunk be. Portálunkon olvasható, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete, a Szépművészeti Múzeum az Örökkévalóság Megörökítése című kiállítására várja az érdeklődőket szeptember 24-én, csütörtök délután. Ugyanezen a napon Békés megyében is fontos szakmai fórumra kerül sor, ahol az Adj esélyt előítéleteken túl című rendezvény keretében a társadalmi elfogadás kérdéseit vetik fel. A kulturális programok mellett a Ferencvárosi Látássérültek Klubja szeptemberi klubnapján a Játékos Reflexeké lesz a főszerep, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új online közösségi programot indítanak, amelynek keretében John Grisham műveit és filmadaptációit vizsgálják meg. A sport és a jótékonyság szoros összefonódását mutatja be a miskolci kezdeményezés, ahol a MFC kosárlabdázói kábeldobok szerelésével járultak hozzá a biztonságosabb közlekedést célzó jelzőlámpa fejlesztési projekthez. Ezek a sokszínű tevékenységek jól mutatják, hogy a látássérültek közössége aktívan részt vesz a kulturális, sportági és társadalmi életben. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tisztelt hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is sokszínű programmal várjuk Önöket, kezdve a délután közepén, amikor is 13 órakor a Geriszó műsorban Geri várja Önt. Ezt követően 15 órakor az Délután című adás hallható, amelyben interjúk, riportok és tudósítások szólnak kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor a Művészarcok műsorában az Anonymous műsora szólal meg, majd 17 órakor a Nekem 80 adásában zenék a 80-as évekből hallhatók. A délutáni zenei élmény után 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírekkel. 19 órakor egy különleges műsor vár, amelyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekessége hallható, ez utóbbi egy riport, interjú vagy tudósítás formájában. 20 órakor a Mentők Tűzoltók című adás hallható, amely a Trádió műsora. 21 órakor a média válogatott Sztártitkok műsorában Tandari Ági vezeti a beszélgetést, és a napot 22 órakor a Berta István autós és kütyüs magazinja a Begurulva zárja le. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan borult lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 26 fok. Napközben 20 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A hőérzet 28 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A levegő páratartalma 61% lesz. Inkább napos idő várható. Az UV-sugárzás értéke 5, ami mérsékelt. Csapadék nem várható. 317 irányú mérsékelt szél várható. A szélsebessége legfeljebb 15 km/h lesz. A széllökések elérhetik a 31 km/h. Holnap erősen felhős lesz az ég. Napközben 21 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Száraz időre számíthatunk. Jelentős csapadék nélkül. 288 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 15 km/h sebességgel. Időnként 31 km/h széllökések is előfordulhatnak. 5. A hétvége első napján borult lesz az ég. 21 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Néhány órán át süthet a nap. Eső vagy zápor nem valószínű. 298 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 18 km/h lesz. A széllökések időnként akár 40 km/h is lehetnek. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. A Geriszó 13 órától kezdődik. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu

0: Amsterdam.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Élelmiszerára csökkent, a NAV nevében küldenek adathalász SMS-t. Sürgősen meg kell oldani Budapest pénzügyi helyzetét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertéshúsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézésről linkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitel kerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással. Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
5: Sziasztok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött. Én Geri vagyok, és itt van mellettem kedves feleségem, Kincsem, mindenesen Fruzsi is. Szia, Kincsem!
6: Szia, szívem! Sziasztok, kedves hallgatók! Én is mindenkit nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök.
5: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és ez azt jelenti, hogy megint nagyon színes lesz majd a műsor, nem mint hogyha amúgy nem lenne színes, de ugye általában akkor zenéket szoktunk így játszani, a napjaink és az elmúlt évek legnagyobb slágereit szoktuk hozni, viszont amikor vannak témák és tudunk jókat beszélgetni, akkor szerintem az nagyon-nagyon jó. Még az sem baj, hogyha túl sokat beszélgetünk, hiszen elég érdekes témákat szoktunk.

0: perccel, és 3 zenénként jövünk.
1: Na, hát ez egy nagyon fontos információ volt egyébként, itt teljesen jó. Mindent elmondtál, facebook.com/hobbyradio.hu. Ez még, ami itt a Facebookon, tehát ott pont nincsen, de nem baj az.
0: Ja, hát bocs, jó.
1: Nem baj, én is legalább majdnem 6 évig máshogy mondtam, és nem is volt ott a címe, úgyhogy mindegy. Hát mert nem úgy voltam tájékozódva, de hát azt egy idő után javítottuk azt a dolgot. Na, hogy teltek a napok?
0: Hát megmondom az őszintén, hogy eléggé fáradtam, mert pakolászás, mászkálás, még több pakolászás, még több mászkálás, és molicitával is vannak változások, és szervezés, és mászkálás, és minden.
1: Na igen, egyébként akik most így megérnek, mert mondjuk teszem fel, nagyon cicások, őnekik mondjuk, hogy semmi különösebb probléma nincs a molival, egészen annyi, hogy kicsit meg kellett változtatni a táplálkozási szokásait azért, hogy kicsit nagyobb cica legyen belőle. Nincsen vész egyébként, a tasakos kaják minősége az utóbbi időben, talán az utóbbi 1-2 évben nem az megszokott, ami korábban volt, és emiatt váltani kellett konzervekre, amit nagyon szeretne. Most az van, hogy mivel nagyon-nagyon etetni kell őt, ezért aztán, ha egy kicsit késik az etetési időpont, akkor már tigrisként viselkedik. Még nem eszik meg minket, de...
0: Megy a had, de a had.
1: Az biztos, tehát nagyon tud kiabálni. Most alszik kényelmesen, folyosón van egy ilyen áll lépcső, és akkor azon fekszik éppen, ott kényelmesen tölti az idejét. Hát remélem, hogy a kedves hallgatók is nagyon kényelmesen fogják tölteni az idejüket az elkövetkező 2 órában velünk, hiszen hozzuk a különféle témákat, híreket, és veletek leszünk egészen 3-ig. Egyébként meg tele vagyunk energiával, hiszen nagyon finom zöldbab főzeléket ettünk, ami igazából sárga, hüvelyű zöldbab. Én nem is tudom, hogy miért hívják zöldbabnak, amikor sárga. Na mindegy. Mert a formája ugyanolyan, meg még a belseje is ugyanolyan, mint a zöldbabnak. Talán annak egy kicsit erősebb a héja, nem tudom. Tehát már, vagy ez a külső része, mint a vajbabnak, de attól függetlenül ugyanaz.
0: Meg nem olyan ízes, nem olyan édes a zöldbab.
1: Nem. Egyébként finom, meg
0: tehát
1: mondom, keményebb egy kicsit.
0: Tehát ez a vajbab finomabb szerintem.
1: Igen.
0: Ebből milyen lenne a rakott zöldbab?
1: Nagyon finom.
0: Vajbabból?
1: Miért ne lenne finom? Annyira nem szabad annyira szétfőzni, mert a vajbab, tegnap mondtam, lehet egy butaságot, hogy hát a sárga színű, mint a vaj, de nem attól vajbab szerintem, hanem lehet a puhasága miatt is. Ezt nem tudom. De miért a rakottbab is jó? Nem kell annyira szétfőzni, és akkor mindjárt finom.
0: Jé.
1: Na, egyszer majd kipróbáljuk. Én most már kíváncsi lettem erre. Miért, ha finom, zamatos íze van, akkor az jó?
0: Igen.
1: Tudom, a zöldbabból szokták a rakott babot, de ettől függetlenül szerintem ebből is lehet. Mindent meg lehet próbálni egyébként, aztán ami nem ízlik, legközelebb nem úgy csináljuk. Hát
0: ritka, hogy mi olyat csináljunk.
1: Igen.
0: Szerintem még olyan nem is volt igazán.
1: Hát talán a tojásos rizs, de egyébként azt is meg lehet biztos, majd valamikor megpróbálhatjuk. Na hát akkor mindjárt előveszük azokat a híreket, amiket összegyűjtöttél, és akkor elkezdjük nézegetni, elkezdünk róluk így beszélgetni. 3 zenénként akkor jövünk hozzátok itt a Hobby Rádióban, tartsatok velünk, érezzétek jól magatokat. Egyébként majdnem úgy volt, képzeljétek el, hogy nem volt adás, majdnem úgy volt, hogy elmarad.
0: Miért?
1: Azért, mert tegnap nagyon megijedtem este, egy kis kulisszatitok, hogy az adásvezérlőt elindítottam, és bezárult az orrom előtt. Tehát akárhányszor elindítottam.
0: De az kiderült, hogy miért?
1: Fogalmam sincs. A lényege annyi volt, hogy a beállításokat az adott mappából kitöröltem, és a pendrive-on elmentett beállításokból visszatöltöttem kézzel. Mert ugye
0: de újra telepítetted?
1: Nem, a programot nem kellett. Valami a beállításokkal volt, de nem tudom mi. Valamit nem jól kezel, de most már tökéletesen működik egyelőre, úgyhogy el is mentettem ezt a beállítást, hogyha bármi van, akkor vissza lehet állítani. Na, egy kis kulisszatitok volt. Ugyanis az történt tényleg, hogy mondom, mi lesz, és akkor tegnap ezért voltam itt olyan sokáig este, mert próbáltam megoldást találni a helyzetre, de aztán végül sikerült, úgyhogy majdnem úgy volt, hogy nem voltunk egyébként. Na, itt jön jól az a megoldást, tudom, amit kipróbáltunk kincsem. Az a program, amit az egyik mondja, Mikros tolstársunk fejleszt. Reklámozni nem akarok, bár van termékmegjelenítés, úgyhogy nyugodtan. Ez a szuper dél, mert van ilyen műsorszóró rész is.

0: Hát, ja.
1: Hogyha minden kötél szakad, akkor azzal is lehet mondjuk. Úgy néztem, hogy minden egyes alkalommal, amikor elindítom, akkor újra be kell indi az adatokat, de hát ennyi baj legyen a vészmegoldásnak, az is tökéletes amúgy. Tehát lehet kezelni a mikrofont, zenéket, júj, szignálokat. Hát a lejátszási listában nehéz kicsit mozogni, de lehet. Úgyhogy, na ennyi. Na, de nem is untatjuk a kedves hallgatókat tovább, hanem megyünk tovább, és jön három felvétel, utána pedig érkezünk majd hozzátok, és jön az első hír, amit majd megbeszélgetünk veletek.
2: Hello darkness, my old friend. Poppy Rádió.

0: És itt is vagyunk az első három felvétel után, egyébként ezek napjaink legjobb dalai voltak, 2026-os válogatásból, legalábbis amiket így, ez nem hivatalos válogatás, tehát amit én így gyűjtöttem, illetve itt találtunk a zenetárban, hát azokat játsszuk nektek természetesen, amiket lehet. Na, hát tulajdonképpen az első téma egy nagyon érdekes téma, elég időtálló, mert bármikor lehet erről is beszélgetni, a cicáknak az illata. Na hát ez nagyon érdekes. Egy tanulmány azt állítja, hogy a cicának mindig nagyon jó illata van, kivétel akkor, hogyha mondjuk baleset éri, vagy hogyha ilyen jó kis lazacos, pisztrángos kaját eszik közvetlenül utána, akkor nem, illetve hogyha a cica beteg, vagy valami baja van, akkor hogyha ilyen acetonos édeskés lehelete van, akkor cukorbetegségre utal, vagy hogyha ilyen rossz illata van, akkor ugye vagy a vese, vagy bármi más betegsége lehet, illetve attól is függ, hogy milyen illata van egy cicának, hogy az adott lakásban ugye hogyan van takarítva. Tehát, hogyha mindig rend van, akkor természetesen a cicának is nagyon jó illata van. Ezzel ellentétben, hogyha valahol ilyen füstös lakás van, akkor milyen más illata lehet a cicának, igen, mint füstös. Na, de hát ha alapul veszem mondjuk így a molli cicát, akkor ő neki nagyon finom illata lehet. Bár sokszor érzem azt, hogy annyira nem, de hát nyilván akkor, mikor az ember is, ha a dolgát végzi, akkor nincs ott finom illat, igen, körülötte. Úgyhogy ez így van a cicáknál is. Egyébként különféle feromonokat termelnek a cicák az egymás közti kommunikáció miatt, és azért is szaktalanok, illetve hát jó illatúak, ugyanis így a zsákmány nehezen veszi őket észre. És ezért van mindig finom illatuk, mert hát ugye a kutyáknak meg, ha megszagod, a kutyának mindig olyan, hát kutyaszaga van, most nem tudom mit, igen, mondani, tehát neki mindig olyan van, és sőt, volt egy ismerősünk, aki azt mondta, hogy még erős olyasmi, mint a, hát az ember, hogyha nem figyel oda így a lábára, hogy még lábszaga is, igen, lehet a kutyusnak. Igen. Hát igen, mert vannak különböző mirigyei, és akkor emiatt aztán persze lehet lábszaga is egy kutyusnak. Na, úgyhogy igazából, hát erről van szó, hogy a cica az nagyon finom illatú, hát a mollit mondjuk én mindig szagolgatom, megmondom őszintén, meg nem is szereti egyébként, mert mindig megrázza magát, hogyha itt szaglászok felé, de tényleg, tehát nincs rossz szaga a cicának amúgy. Kivétel az lehet, hogyha mondjuk például, ha lenne rajta mondjuk, nincsen a mollin, de most bármelyik cicáról lehet szó, tehát aki mondjuk itt a hallgatók között is cicás, és kinti cicái vannak például, és én ilyen fura, hát hogy is mondjam, vérszagot érez, vagy bármi, hogy bolhás is lehet.
1: Akkor. Igen, meg mondjuk, ami nagyon büdös, és azt itt tudtam meg az állatklinikánkon, hogy az azért, hogy amikor bolhanyakör van rajta, azon állítólag csak rovarirtószerek vannak, képzeld el, a bolhanyakövön.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Na, az nem semmi, és akkor azért olyan. Azért lehet olyan.
1: Tehát az konkrétan szinte semmire.
0: Hát az akkor nem jó, mert akkor a szúnyog nem csípi meg, mondjuk egy cicát még sosem láttam, hogy megcsípett szúnyog, bárki tudja. De egyébként igen, mászhat rá bármi, és akkor az ellen is védelmet nyújt. De jobb ez a spoton, vagy hogy hívják?
1: Igen.
0: Én igazából annyira, nem vagyok ám úgy annyira nagyon cicás, de...
1: De már vidámabb, mert itt van, itt.
0: Igen, itt,
1: Hesszel.
0: Igen, igen. Már ott van egyébként, így van. De még nem sírt azért, hogy kéne
1: majd,
0: valamit
1: majd
0: neki adni.
1: Majd megkérlek zene közben, hogy majd dobjál nekünk egy mérleget, és mérünk.
0: Jó, megpróbáljuk majd. Na, egy kis kulisszatitok megint így a kis életükből. Ugye mérezkedünk, de azt nem mondjuk el, hogy mi hány kilók. Na jó, hát nem mondjuk én. Ennyi az nem titok egyébként, de szerintem nem sokan kíváncsiak arra, hogy mekkorák vagyunk. Na, úgyhogy a cicának azért van jó illata. De hogyha rokkant mondjuk, tehát hogy behányik, akkor nem jó. Tehát nyilván akkor nem. Jaj, volt egyszer egy éve szegény cica, nem tudom, annyira nem finom kaját evett, gondolom halasat, és azt vagy nem bírta, vagy a szőr, és vagy valami volt, és akkor fú, még saját magától is irtózott. Oda ment az ablakhoz, és szellőzött. Órákon át ott volt. Úgyhogy igen, tehát egy cica mindig jó illatú. Amúgy tényleg? Még a kiskutyának is, ilyen, hát egy kutyaszaga, de a kutya se büdös amúgy. Tehát, hogyha ápolva van a kutyus, akkor nem büdös. Mondjuk azt nem tudom igazából, hogyha egy kinti cica bejönne ide, akkor neki milyen illata, de szerintem neki se pont azért, mert ugye amikor ő vadászik, akkor hát hogyha már érzed 5 kilométerről, hogy fú, valami büdös, akkor elmenek
1: kifelé. Figyelj, az ivartalanítás nélküli kandúr cicát nem javaslom.
0: Jó, főleg akkor, amikor így keresi a párját, és aztán akciózni szeretne, na akkor igen, azt mesélj.
1: De az
0: tétek.
1: Nem az ő hibája.
0: Nem, hát az nem, ilyen.
1: Ilyenkor nem eresz ki magából jelölő anyagot, hanem maga a feromonok.
0: Igen, tehát annyira dúzottan, hogy az, mert ezek
1: undorító,
0: olyan...
1: Undorító, te.
0: Vannak olyan illatok, amiket mi nem érzünk, tehát ahogy ők kommunikálnak egymással.
1: Jó, de azt mi is érezzük, amikor a lányhoz feromon ereszt.
0: Hát, igen.
1: Csak ránk nem ilyen hatása van. Fúj!
0: Igen, egyébként tényleg.
1: A szeretett kis kandúrkám, júj!
0: Hát
1: az
0: igen.
1: Az brutális volt, gyerekek.
0: Gondolom élmény volt, amikor hozzátok bújtunk.
1: Jaj, ne is mondd. Jaj, ne is mondd. De olyan volt, hogy szeresetek, nagy, izé. Tehát ilyen nagyon Mollikánál is bújósabb volt. Pedig Molli is bújós.
0: Ő is bújós, viszont mostanában van neki egy olyan tulajdonság, hogy bújik, de aztán hirtelen átcsap rosszalkodásot, tehát olyat is tud.
1: Jó, hát nem baj.
0: Na hát azért, azért cica. Na, úgyhogy a cicáknak ezért van ilyen finom illatuk. Főleg, ha nem eszi meg a mikrofont, akkor meg annak örülnék is. Na, hát akkor megyünk tovább, és megint három felvétel következik. Most már egyébként látjátok, megoldottuk azt a helyzetet is, hogy ugye mivel így már nem nagyon van szemem, de ezt nem sajnálatásként mondom, de így a külföldi hosszú című előadókat nem nagyon fogom tudni nektek mondani, hogy éppen mit hallunk. Azt lehet látni egyébként a lejátszókon, úgyhogy most már ez megoldott, hogy ez a probléma elhárítva, én azt gondolom. Amit még nem mondtam, hogy 2 órakor jönnek a hírek. Mert hogy már ezt is meg tudjuk oldani, hogy jöjjenek a legfrissebb hírek.
1: 6 év után Ildos.
0: Igen, egyébként tényleg. Hát jó, fejlődünk. Hogyha egyedül próbáljuk meg, akkor lassabb a folyamat, de igyekszünk. Tudod, ez így szokott lenni. Az ember azért leleményes kitalálja a dolgokat, hogy na hát, hogy lehet. Elvileg minden tökéletesen működik, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Megyünk tovább, és jönnek a jobbnál jobb dalok. A napjainkból is kicsit a régen időkből, aztán pedig jövünk hozzátok vissza majd a következő témával. Közben pedig megnézzük, hogy a cica súlya mennyit változott. Az illata egyébként jó, jelenleg, úgyhogy igaz, amit
1: viselkedése elmondtuk. Jó fej.
0: Na, még igen. Na, hát akkor zenélünk, maradjatok velünk, akinek éppen megjött az étvágya, annak jó étvágyat kívánok, illetve kívánunk, aki meg jól lakott, annak meg válik egészségére.

0: És itt is vagyunk veletek, egy kicsit több felvételt játszottunk az elmúlt percekben, mit ahogy gondoltuk volna, de hát nem baj, napjaink és a régebb idők nagyon jó felvételei közül válogattunk. Nos, fölmerül a kérdés sokakban, hogy hova tűntünk, lett nekünk egy blogunk, és az, ami történt. Ugye van a Fruzsi és Geri személyes blogja nevű Facebook oldalunk, illetve YouTube csatornánk is. A csatorna jelen pillanatban egy kicsit szünetel, elindítottuk ugyanis a csatornánkat annak idején, és az oldalt, különféle vakos témákkal kapcsolatban, mert hogy persze sokan vannak, akik megpróbálják összefoglalni, hogy egy vakember hogyan is él, és ez, ebben semmi baj nincsen természetesen, csak tisztelet a kivételnek, de vannak néhányan olyanok, akik látó segítséget bevonva élik az életüket, ugyanakkor ezt már a Facebookon és a YouTube csatornákon egy kicsit másképp kommunikálják le.
1: Igen.
0: Ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy a, sőt, biztos, hogy nem a valóságot láthatjuk, és bár vannak még olyanok, akik azt mondják, hogy ők a valóságot szeretnék megmutatni, de többek között mi is így ilyenek vagyunk, ezért különféle vakos témákkal, hogyan éljük az életünket, mit hogyan csinálunk azért, hogy megismerje mindenki, hogy nem olyan nagy ördöngös, tehát nem kell félni, egy vakember nem különleges, ugyanolyan, mint a többi ember, csak adja a különbség, hogy nem lát, de ettől függetlenül mindent ugyanúgy meg tud oldani, vagy talán egy kicsit másképpen, de mégis sikerül. Na de emellett volt egy másik ága nekünk a csatornánknak, mégpedig a jelenlegi helyzettel foglalkoztunk, ami Magyarországon zajlik, de most úgy döntöttünk, hogy ezt egy kicsikét szüneteltetjük, és majd de nem adjuk fel egyébként, de majd folytatjuk. De mit gondolsz erről, Kincsem? Beszélgessünk egy kicsit erről, aztán...
1: Igazából meg kell azt látnunk, hogy hova fut ki ez az egész,
0: igen.
1: És kell ennek egy időt adni, és én azt se tartom egy ördögtől valónak, hogyha havonta egyre állnánk át, vagy két havonta egyre.
0: Hát az sem rossz ötlet igazából, és akkor jól összeírni, összefoglalni, és akkor így megnézni. Egyébként meg az aktualitásokról is lehet, bár annyira sűrűn történnek az események, hogy mire sikerül elkészíteni, hát addigra már 3-4 plusz dolog történik.
1: Igen.
0: Ezt tapasztaltam egyébként, de vannak más ilyen emberek, akik összefoglalják a világ nagy híreit, és azt mondják, hogy fú, én sem tudok haladni, mert hogy annyi minden történik egy óra alatt, hogy az már kész.
1: Igen.
0: Most így nagyon lesarkítottam a dolgot, de hogy nagyon gyorsan történnek a dolgok. És hát ezért most nem tűntünk el, csak egy kicsit most szünetel.
1: Gondolkodtam, hogy kicsit valamivel be röffenteni óvatosan egy ilyen 3 perces videó, tudod, 4. Tehát egy-egy téma is így kevésbé. Mert ez is egy opció amúgy.
0: Az is lehet egyébként, igen. Tehát így meg lehet próbálni igazából tényleg, hogy hogyan. Hát egyelőre most szünetel, aztán szerintem ahogy elkezdődött most az iskola, mi is elkezdődünk, lehet.
1: Igen.
0: Folytatjuk mi is majd. Majd meglátjuk. Hát ugye most tudod, van az a Petőfi vers is, hogy itt az ősz, itt van újra. Hát most majd akkor meglátjuk, mi történik, és annak fejében tudjuk mondani a dolgokat. Igazából az a kérdés is felvetődik, hogy miért hagytuk abba, ha egy nagy lelkesedéssel elkezdtük. Megmondom őszintén, azért ezt óvatosan kell csinálni. Mert vannak olyanok, akik belevágtak ebben a jó, de őket azért nagyon sokan is nézik meg, nagyon sokan foglalkoznak velük, különféle influencerek, és hát őket azért kicsit úgy megvegzálták nagyon. Na, érthető, tehát, hogy egy kicsit óvatosan.
1: Igen, és igazából ez egy nagyon nehéz és sérülékeny időszak, én azt látom.
0: Igen, tehát még most bontakozik ki, még most van, nem a Bibliát idézem, mert nem a jó, nem az, ami úgy, de most jön, még csak most lesz az, ami, hát meglátjuk, mi lesz. Úgy kell elképzelni, hogyha valaki áll egy mező elején, néz a mező felé, föl az égre, és akkor a távolban lát egy ilyen szürke felhőt, na. Nagyon. Főleg, ha nap megsüti, akkor még szürkébb.
1: Nem az, hanem tehát alapból ez gáz.
0: Igen. Igen. De azért olyan kijelentéseket nem teszek. Én azért mondom így most, aztán nem is többet, csak gondoltam, mivel kicsit így elmerültünk a zenék világába, akkor gyorsan hozzunk elő egy-két ilyen dolgot. Mert hogy 10 perc múlva jönnek majd a legfrissebb hírek, meg az információk, úgyhogy arra gondoltam, hogy nem tudom, abban a 10 percben már lehet, hogy...
1: Szerintem zenéljünk, nem?
0: Abban nem fél, így van, hogy van, zenélni fogunk. Egyébként nagyon jó idő van kint. 28 fok van kint, képzeld el, kincs.
1: Ezért érzem én magam ilyen pocsékul, jó?
0: De éjszaka már nagyon durva, mert akkor már be kellett takarózni. Te csodálkoztál is, éreztem, hogy megnézted, hogy...
1: Mi van, jön a sivatag?
0: Nem tudom, de már úgy éreztem, hogy éjszaka, mintha megnézted volna, hogy mi
1: igen,
0: van rajta.
1: Bocsánat.
0: Nem baj. Addig jó, hogy megnézed, ha már nem néznéd.
1: De valószínűleg, hogy itt közben elsítottam.
0: Nem baj, az előfordulhat. Úgyhogy mindjárt zenélünk is tovább. Jaj, bocsánat, elnézést kérek szépen. Jaj. Hogy?
1: A szél is fúj.
0: Igen. Meg én, nem, a papucsom is, meg én készültem tüsszenteni. Szerintem az, annak a szele.
1: Az nem ennek volt.
0: Fű, most akinek hangszorú tisztításra volt szüksége, az szerintem most már nem is kell a beállításokból bemennie és letisztítani.
1: Jaj, az is ilyen hangot ad ki.
0: Hát igen, ilyen erős hangot, az úgy működik egyébként, én kipróbáltam egyszer még a Poco telefonon, tehát ilyen nagyon erős zúgó hang, tehát minél jobban rezegjen a hangszóró és a belül, tehát ami képezi a hangot, és ami rezeg, tehát ilyen levegő keletkezik, és hogyha por vagy valami van, a rezgés hatására az lefújódik onnan.
1: Mi van, nekem megcsinálta van egy ilyen tisztentésed az izét, az X-emet?
0: A lehet egyébként.
1: Menekült volna a por?
0: Igen, legalábbis egy része biztosan.
1: Az is egy kemény buli volt.
0: Hát az kemény volt, hogy fogkefével nekiálltam, akkor alkoholt öntöttem rá, volt a 75%-kal.
1: De mit is mondta, hogy olyan szép fényes lett, mint újkorában?
0: Igen. És a mikrofonja is megjavult, mert emlékszem rá, hogy annyira erősen nem sistergett.
1: Nem, abszolút nem.
0: Hát egy nagyon minimálisat, de az már elenyésző volt, úgyhogy sikerült kitisztítani mindennel, fülpiszkálótól elkezdve, talán mi fogpiszkálóval is piszkálgattam meg,
1: igen.
0: Lefújtam meg, fú te! Most egy szakember ezt hallaná, akkor így összehúzza a szemöldökét.
1: Ja.
0: Azért mindennek neki. Na, úgyhogy igen.
1: Figyelj, a tárcsőszemüvegedet is megcsináltuk. Nagyon sok mindent meg lehet csinálni vakon.
0: Meg, persze egyébként. Azon gondolkodtam, hogy a egy évente a gépet is ki lehet fújni ugyanúgy. Hát azzal sincsen
1: persze.
0: Semmi.
1: Persze.
0: Na, hát akkor mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. Aztán jönnek a bibliai gondolatok, és utána pedig jövünk vissza hozzátok a következő témákkal a következő órában, úgyhogy tartsatok velünk itt a Geri Show-ban, amit minden héten csütörtökön 1 és 3 óra között délutánunként hallhattok. Fruzsival és Gerivel, vagyis velem, itt van a kincsem is, és most már azért úgy vagyunk, hogy most már talán most már mindig itt lesz, ha meg nem, akkor...
1: De igen.
0: Na, úgyhogy most már mindig így lesz, most már jönnek azok az idők, amikor most már tényleg így itt leszünk.
1: Nekiállunk a kreatív életnek.
0: Pontosan. Na, hát akkor folytatjuk tovább, zenélünk, utána pedig jönnek a hírek itt a Hobby Rádióban. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések aszbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-árszabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
2: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Jakab első fejezet 17. igevers. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék

0: nyugalmas, hogyha hiszel benne és aszerint élsz, akkor áldásokat is tud adni az életedben. Ő csak annyit kér tőled, hogy higgy benne és élj igéje szerint. Ha rátámaszkodsz a mindennapjaidban, életed minden területén, akkor ő képes a támaszod lenni, segíteni téged, és ő képes az életed megáldani, hogy Jakab levelének ezen ige versével összhangban ki tud mondani, hogy igen, minden jó adomány az Úrtól származik. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy te vagy minden jó adomány forrása. Köszönöm, hogy nem magamra vagy más dolgokra kell támaszkodnom, hanem csak rád. Köszönöm, hogy te látod azt, hogy hogyan old meg a szükségeim, és hogy hogyan töltsd be a hiányom. Kérlek, segíts, hogy hallgatóm is rád támaszkodjon, és téged kérjen, ha valamire szüksége van. Segíts neki, hogy megláthasson, és hogy hálát tudjon neked adni minden jó adományért az életében. Köszönöm, hogy te formálod az életét, és ezt megteszed. Jézus hatalmas nagy nevében. Amen.
1: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében-járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ő volt DJ Ramirez és a Burning Desire című felvétele. Azt megkérdezem, pedig itt volt a Jakab első levelének a 17. igeverse, ami arról szólt, hogy minden adomány az Úrtól onnan felülről származik. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy bevonzottam, megcsináltam, én voltam, ez az én erőmnek köszönhető, ügyes vagyok, jaj de jó, ez azt jelenti, hogy ez akkor így a saját magunk felmagasztalása. Hát hálásnak kell lennünk Istennek, mert amit meg tudunk csinálni, az mind onnan fentről származik. Igen, engem is például a kedves feleségem tanított meg főzni annak idején, de...
1: Én biztos, hogy nem.
0: Dehogy nem.
1: Tehát az... Olyan konyákat tudsz, amiket én már nem.
0: De, de mégis, tehát Istennek köszönhető az is egyébként, hogy így tudok főzni, én azt gondolom. Bibliai gondolattal legközebb jövő héten csütörtökön is találkoztatok majd, körülbelül 2 óra után pár perccel, és akkor hallgathatjátok. Egyébként, hogyha valaki szeretne még több ilyen gondolatot hallani, nyugodtan látogassátok meg a facebook.com/igében járva, a YouTube csatornánkat szintén az igében járva szó kapcsolatra rákeresve, illetve X-en is megtaláljátok az igében járva oldalunkat, valamint a blogspot.com-on is megtaláljátok az igében járva, pontosabban igébenjárva.blogspot.com, ott ugyanazok a gondolatok fönt vannak, mint a Facebook oldalunkon, minden esetre, hogyha bármi történne, akkor ott megtaláljátok ezeket a gondolatokat, illetve a Hobby Rádiót hallgatva pedig csütörtökönként, ahogy előbb említettem, hallhatjátok a bibliai gondolatokat. Na, hát akkor megyünk már is tovább, és jövünk rögtön egy olyan hírrel, ami nem mostanában történt, de ennek kapcsán beszélgethetünk arról, hogy a munkahelyeken mindenféle dolgok történnek. Az egyik kolléga idézőjelben bidizgálja a másikat, nem úgy, nem félreérteli, tehát hogy bántja, vagy nem tetszik neki, vagy csak poénkodik vele, mert mondjuk mit tudom én, unatkozik, vagy nem tudom miért, ott vannak ilyen dolgok. Hát az történt Angliában, hogy egy hölgyemény dolgozott éppen, és fogyaszgatta az italát közben ott a számítógép mellett, amelynek nagyon furcsa íze volt, olyan nyugtalanító íze, így fogalmazott, és aztán egy kamerát, egy webkamerát oda iktatva, hát kiderült, hogy egyik kollégája pillanatragasztót tett folyamatosan a hölgy italába, hogy miért tette ezt nem tudjuk. A rendőrség minden esetre a kolléga fiókjába talált egy gumikesztyűt, illetve pillanatragasztót. Pillanatragasztót csöpögtetett az italába.
1: Az a pillanatragasztó.
0: Amit, hogyha valahol rákensz, hozzányúlsz, oda tapadsz.
1: Nagyon gáz.
0: Nem is tudom, hogy ezzel mi volt a cél, de ebből óriási problémák
1: az
0: is.
1: Az hogy én keverem a technokollal.
0: Az nem a technokoll, az nem pillanatragasztó.
1: De az is durva.
0: Az is durva egyébként, igen. Főleg a régi, az újabbak már nem, de még amikor első és másodikos voltam, és így technika órá ragasztottunk, akkor annak elég erős illata volt
1: de a technokoll. De annak a technokollnak is, amiről én beszélek.
0: Még annak is volt?
1: Hogyne.
0: Mert aztán
1: a
0: már...
1: technokoll az nem a stiftes.
0: Nem.
1: A
0: jaj,
1: technokoll
0: nem.
1: A folyékony.
0: A folyékony, igen, amit egy tubusból nyomtál ki régen.
1: Igen.
0: És annak volt olyan nagyon erős.
1: És elmondom neked, hogyha az a ruhába beleszáradt, az
0: ki
1: sem tudtad
0: tudod
1: szedni.
0: Igen. Na most ezt italba keverve és úgy meginni, hát az durva. Még akkor is, hogyha egy csepp van benne. Tehát
1: brutális, mert az méreg.
0: Méreg, pontosan és folyamatosan ki tudja, milyen régóta mérgezte a kolléganőt. Igen, a munkahelyeken egyébként vannak ilyen dolgok, hogy az egyik nem kedveli a másikat, kinézi például, vagy csak poénkodik vele, és mindenfélét megcsinál vele, és aztán utána elég kellemetlen szituációk alakulhatnak így ki. Te jártál egy munkahelyen, hogy valaki így vegzál téged?
1: Én nem.
0: Nem. Mert én se jártam egyébként úgy, tehát így engem nem, viszont volt a legelső munkahelyemen, ott volt egy kolléga, aki megviccelte a másikat, talán ezt valamikor meséltem, hogy egy banánnal kapcsolatban. Nyár volt, 38 fok, bevitte a kolléga a banánt a munkahelyre, hogy dolgozni kezdett, aztán el kellett onnan mennie egy másik helyre. Hát egy ilyen fél órát töltött távol, visszajött, egy másik terembe, másik szobába, visszajött, és akkor látta, hogy a banán tiszta barna lett, és elgondolkodott, hogy ez hogy lehet, hogy egy óra alatt így megbarnul egy banán, ebben a melegben lehet, és elfogadta, hogy igen, meleg van, lehet. Miközben a másik kolléga meg jót nevetett rajta, és kiderült, hogy kicserélte az adott banánt egy jóval érette banánra, aztán persze visszaadta az eredetit, tehát nem
1: figyelj,
0: volt.
1: Én ezeket a poénokat BTK-val büntetném, komolyan mondom.
0: Egyébként vannak ilyenek, tehát annyira.
1: Iskolai bullyingolást is, és a munkahelyi bántást is.
0: Én szerintem
1: én
0: a... Még néztettem meg a gólyabálon is, amikor a gólyákkal kitolnak, azokat se hagynám egyébként, mert voltak ilyenek is régebben. Nem, tényleg ezek nem jók, tehát ez tényleg, tehát ez egy olyan kellemetlen helyzeteket tud kialakítani. Más tudom, azt mondja, hogy rugalmasnak kell lenni, tök jó,
1: de nem,
0: buli.
1: Az hülyeség.
0: Az hülyeség. Tehát ilyenekkel nem kéne viccelődni tényleg. Tehát ez nagyon-nagyon durva. Ezt én sem fogadnám el egyébként. Tehát, hogy így.
1: Figyelj, én már attól ki voltam akadva. Az egy genyóság volt a részedről is, amikor hoztál egy csokit, és mivel te még láttál, ezért elhúztad a kezemet.
0: Jaj, de hát az csak poénkodás volt tényleg. Tehát az egy együtt az egy
1: ilyen kis... Meg akartam enni.
0: Jó, de hát az semmi, tehát ez messze áll azért.
1: Jó, nekem ez se fér bele.
0: Messze áll a munkahelyeknél, de olyan, hogy csak egy ilyen kis
1: incselkedés. Jó, akkor is. Gondolj bele neked, hogy esne.
0: Mi? Hát az incselkedés, tehát az teljesen, és egyébként te is csináltál már velem.
1: Nem, olyat nem csináltam. Mit?
0: De valami olyasmit te is csináltál már, de.
1: Nem.
0: Na, mindjárt veszekszünk. Jobb lesz, mint a Maunika show. Egyébként. Na, úgyhogy vannak ilyen helyzetek, hát jó, de azért ez a pillanatragasztó, ez már durva. Tehát ebből olyan betegség, sőt, ebből még lehet, hogy halál is lehetett volna, hogyha tehát nem egy cseppet tezve, tehát akkor is a szervezetben ez ki tudja, mit, tehát összeragad. Hát még nekem azt mondták annak idején, és tudom, butaságot csináltam, igen, mert én a rágót nem köptem ki régen gyerekkoromban, összerágtam, elment az íze, lenyeltem. Azt mondták, hogy az is összeragaszthatja a beleket.
1: Igen.
0: De nekem sose ragasztott össze. Na mindegy. Úgyhogy egyit erről. Na, hát ez itt a Hobby Rádió, és benne pedig a Geri Show egészen délután 3-ig, addig zenélünk jobbnál jobb felvételekkel, tartsatok velük a továbbiakban is, hogyha pedig valamit szeretnétek nekünk írni, akkor ezt is megtehetitek a geriy@hobbyradio.hu e-mail címre, ha netán most nem tudunk válaszolni nektek, akkor következő adások egyike alkalmával elővesszük a leveleket, és akkor tudunk ezekre válaszolni, hogyha netán érkezne ilyen, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon nagyon sok információt találtok a rádióval kapcsolatban, és még híreket is olvashatok, de az alkalmazás letöltve mobiltelefonon keresztül is hírek olvasásán kívül hallgathatjátok a Hobby Rádiót. Na, és aztán még valamit akartam mondani, csak azt elfelejtettem, öregszek, úgyhogy megyünk tovább. Kicsim, ha neked eszedbe jut még, hogy mit szoktunk ilyenkor mondani, akkor mondjad, de most nem jut eszembe.
1: Nekem se.
0: Na, akkor zenélünk tovább. Itt a Hobby Rádióban, és mindjárt jövünk még egy-egy témával.

0: Ez volt a Song című felvétel, és már is megyünk tovább, mert hogy három dal elhangzott, egy nagyon érdekes témát veszünk elő. Nagyon sokféle csalás létezik. Ugye vannak olyan emberek, akiket azért foglalkoztatnak különféle call centerekben, vagy akármilyen telefonos szolgálatok, nem mindegy, ez call center összefoglaló néve, mindegy, ahol az a cél, hogy a többi embert becsapják az emberek, és akkor innentől kezdve csalás áldozata lesz. Ugye számos ilyen dolgot hallottunk már az elmúlt években, banki csalásoktól elkezdve, akkor az időseket, az unokájukkal kapcsolatban zsarolták, hogy jaj, beteg lett az unoka, vagy pénzt kér, vagy bármi, és eddig ezt meg tudták így csinálni, bár nagyon nehéz volt, mert különféle adatokat meg kellett ugye szerezni előtte, meg azért meg kellett figyelni. Na de ennek lett egy új trendje sajnos, és aztán, hogy milyen védelmet lehet ez ellen kitalálni, hát ezen gondolom dolgoznak, mert hogy most már a mesterséges intelligenciával olyan mértékűre nőtt ezeknek a csalásoknak a száma, hogy hihetetlen, mivel hogy már a hangot képes klónozni az EMI. Tehát bárkinek a hangján lehet telefonálni, gondolkodik a mesterséges intelligencia, és az adott személynek a viselkedésére reagál, és így be tudja csapni. Volt egy olyan, hogy valami banknak a vezérigazgatójának a hangját használták fel arra, hogy azonnal utaljon pénzt valaki neki át, valamelyik bankból mozgassák át, és ezáltal így sikerült is. Nem tudom, valami jó nagy százalékban megnőtt az utóbbi időben ezeknek a csalásoknak a száma. Tehát hanggal, tehát hangklónozással, ugye van az Eleven Labs, meg van egy másik ilyen hangklónozó szolgáltatás, tehát főleg a közszereplők vannak így úgymond veszélyben, mert hogy számos olyan felvétel van, amiből lehet hangot klónozni, és fel tudják használni ezeket a hangokat. És ezáltal bármit meg tudnak csinálni. És ugye eddig volt a többfaktoros hitelesítés, tehát ezzel meg lehetett oldani, de most már nem tudhatod, hogy ki beszél a vonal másik végén. Képzeld el, kincsem.
1: Marha jó.
0: Tehát például most nem akarlak megjeszteni, de mondjuk én nem vagyok itthon, téged meg jön egy telefon, és akkor az én hangomon valami extra nem tudom, mit mondanak neked. Te meg megjegysz, mert első pillanatban nem tűnik fel, hogy az nem az én hangom.
1: Marha egyszerű, húzzá anyádba, bocsánat, és akkor utánad megyek.
0: Na, jó,
1: de... Tudod jó, hogy én milyen vagyok?
0: Hát egyébként tudod, de azért rajtad is ki lehetne fogni, szerintem, tehát így azért. Például. Tehát azért nagyon durva, hogy milyen technológiát, tehát ezeket azért lehet jó dolgokra is használni, mert segít a tanulásban, bármiben, de sajnos, most hogy fogalmazom szépen, idiótaságokra is föl lehet ezt használni. Hát volt egy példa, nem akarok reklámot csinálni neki, van egy youtuber, nem tudom, még csinálja a dolgait, vagy nem, de elvileg szerintem igen, hogy akkor most melyik oldalon, vagy melyiken nem. Ugye volt, hogy a régebben a két miniszterelnöknek a hangjából csinált egy ilyen klónt, és azzal nagyon ocsmány videót készített.
1: Még csinálja, és ezen az oldalon a jelenlegén igen.
0: Na tessék. Hát igen, és ez így borzasztó, mert ugye a közszereplők nem is tudják, hogy az ő hangjukkal. Tehát mindig mondaniuk kell, hogy ne higgyenek nekik bármit, hogyha bármit így mondanak. Tehát eszméletlen, hogy mire képes.
1: Mit mondott két éve az egyik influencer? Ebből lesznek marha nagy csalások. Bejött bizony.
0: És nagyon-nagyon oda kell figyelni. És tudod, hogy kiket lehet igazán becsapni? Sajnos az időseket, akik amúgy sem követik úgy a technológiát nagyon, mert hogy nekik jó az, ami van, és nem félnek az új dolgoktól. És hát ez pláne.
1: Nagyon-nagyon
0: durva dolgok lesznek itt igazából. És azon gondolkodnak, hogy vízjellel kéne látni a hangokat. De az hogy, azt nem tudom. Tehát, hogy meggyőződj arról. Igen.
1: Vízjellel.
0: Igen. Hát ilyen digitális lenyomattal, vagy valamivel, hogy tudd, hogy az tényleg valódi. Hát most már nem biztos, hogy lehet tudni. Miért mondtad, hogy épp a múltkori adásról beszélgettük találni a kifli rendelésről, nem rossz indulatból mondom, tehát a kiflinek a rendelésén, hogy ott az ügyfélszolgálattal lehet beszélgetni, és az egyik ismerősünk, akivel már amúgy nem tartjuk a kapcsolatot, de ő ahogy írt levelet, tehát olyan fura módon kommunikált.
1: Nem a kifli, Fudora.
0: Vagy a Fudora volt? Jaj, Fudora. Nem a kifli, bocsánat. Egyébként a kiflinek is durva a mesterséges
1: intelligencia. Fudora vagy
0: a volt. Igen. De a kiflinek is durva egyébként a mesterséges intelligenciája, tehát amikor utánozza azt a hangot, hogy na, akkor most keresem az infót, és akkor így gépelő hangot ad, és akkor tényleg ott keresi.
1: A Fudora maga volt, hogy konkrétan állítólag e-mailt küld AI.
0: Igen. Hát igazából az van, hogy most már ilyen ügyfelszolgálatokat se nagyon érsz el, mármint, hogy eléred őket, de emberekkel nem nagyon tudsz beszélni. Tehát nem nagyon...
1: De bárjám, ez hogy van? Elimélezget veled?
0: Hát, ha e-mailen keresed, akkor elimélezget veled. A telefonon...
1: De hogy?
0: Hát, mert képesek erre. Írsz neki valamit, akkor ő vissza tud válaszolni.
1: Jézusom.
0: Hát már képes ilyenre. Jó, az, hogy még a, tehát az a mesterséges intelligencia, ami valóban gondolkodik, arról nem tudunk, mert mindenki azt mondja, hogy ezek csak nyelvi modellek.
1: Biztos, hogy már ott van.
0: Tehát ehhez meg nagyon
1: ugye,
0: nagy...
1: Nem is tudom, hogy az film volt-e, igen, hogy egy srácot behívtak, tudod, egy ilyen luxus izére, szigetre, és akkor az volt a terv, hogy ellenőrizze az AI-t, és akkor tudod, hogy kiszabadította.
0: Igen.
1: Az AI-t, emlékszel?
0: Igen. Fú,
1: azt hiszem. Meg elmondta neki a csávó, hogy ezzel rosszat tett.
0: Igen. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon durva dolgokra képes. Hát például, hogyha hívjuk az ilyen nagyobb boltokat, már ott sem. Már például van az egyik kedvenc üzletünk, ahonnan időnként szoktunk vásárolni, ilyen porszívó zsákot, meg ilyeneket, és hát még tudtunk beszélni 22-ben még rendes emberrel. Aztán utána már nem nagyon találunk. Automata tájékoztat minket, emberrel nem nagyon tudsz beszélni.
1: Én ezt nem értem.
0: Tehát nem jutsz emberhez, nincs, egyszerűen nincsen.
1: Miért?
0: Hát ez jó kérdés.
1: Költségcsökkentés?
0: Valószínű egyébként, hogy igen, mert sokkal egyszerűbb meg lehet oldani. Hát nem is gondolta volna az egykori főnököm, hogy a idézőjeles próféta szól belőle, 10 évvel ezelőtt azt mondta, hogy szedjük össze magunkat a call centerben, mert hogy nem egészen 10 éven belül már robotok fogják átvenni majd a...
1: Gondolom, ti rögtetek, hogy...
0: Igen, az mondom, hol van még ez? Gondoltam, hogy hol van még ez? Hol van még az ilyesmi? De hogy van? Hát ez még messze van nagyon. Erre kiderül, hogy nem. Mert most már az alvilágban már működik így, hogy mesterséges intelligenciával klónozzák a hangot, aztán úgy tudnak bármit csinálni. Na, úgyhogy ennyi történt igazából. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, mikor valakivel így beszélünk, meg hogyha hivatalos helyről hívnak, akkor nagyon meg kell figyelni, hogy na, akkor most mi is a történet. Na, hát ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show-t halljátok, minden csütörtökön délután 1 és 3 óra között. Zenélünk tovább, utána pedig érkezünk hozzátok még egy témával, tartsatok velünk továbbra is.
2: Hobby Rádió.

0: 14 óra után járunk 47 perccel, ez pedig itt a Hobby Rádió, benne pedig Bebe Rexha és a New Religion című felvételét hallottuk. Az elmúlt percekben egyébként az Insomnia, illetve hát ugye a Faithless-nek az eredeti felvételének az átdolgozott változata volt ez 2026-os dal, és akkor most már is vagyunk tovább a következő témánkkal. Hát ahogy az időre pillantok, én szerintem ez az utolsó téma lesz, utána még zenélünk háromig, vagy te hogy gondolod, kincsem, lehet, hogy erről így többet el tudunk beszélgetni, bár nem tudom.
1: Figyelj, beszélgessük el, szerintem köszönjük el, és akkor utána.
0: Jó, utolsó. És akkor utána még tudunk egy kicsit így zenélni. Na, hát tulajdonképpen arról van szó, nem most történt, már talán 2 évvel ezelőtt, mondjuk nem is tudom, hogy mikor, amikor az oroszok is bemutatták az emberszabású robotjukat, amiből nagy pofára esés lett szó szerint. Ugyanis az történt, hogy amikor bemutatták ezt a robotot, néhány lépést megtett a robot a színpadon, majd botladozni kezdett, végül pedig arcra vágódott.
1: Szegény.
0: És hát ugyanezt megtette a Boston Dynamics-nak az Atlas nevű robotja is, bár ő jóval fejlettebb volt, de ott is van még milyen képességeket elsajátítani, hiszen ott is vannak még hiányok. Hát, hogy mikor lesz alkalmas emberi munka elvégzésére ez a fajta robot, hát az nagyon nagy kérdéseket vet még fel, hiszen rengeteg fejleszteni való van még ezeken a robotokon. Hogy az orosz robot hogyan fejlődik, azt egyelőre nem tudjuk, de szerintem úgyis idővel kapunk erről is, vagy némi információt, hogy
1: lehet ezzel,
0: mert gondolom, ilyenkor most visszavonulnak, és tovább fejlesztik.
1: Igen.
0: Mindenképpen. Úgyhogy, de egyiket az ilyen bemutatók olyan égők tudnak lenni. Hát soha nem felejtem el, amikor 1990, most nem tudom, hogy vagy a 98-as Windows, vagy a 95-ös, de azt hiszem talán a 98-ast mutatták be, és amikor érzékelte a rendszer a hardware eszközöket, mert megmutatták a telepítést, hogy ismeri fel a gépet, stb., és kék halállal elszállt a nagy bemutató estéjén a rendszer. Tehát akkor, amikor már kiadták volna, és mutatták ott, ha tele volt a terem, minden, és akkor kész. Nagyon mondták az előnyöket a rendszernek, minden, ahogy az kell, és összeomlott. Na most egy ilyen bemutató, mikor nem arra számít az ember, hát benne van ez a pakliba, de mert az a durva, amikor így próbálgatod, bármi legyen is az. Miért? Adással is járhatnánk simán így, hogy összerakunk mindent, működik, kész. Például tegnap én így jártam volna, működik úgy, és minden majd ma elindítom. És akkor adás előtt 5 perccel indítottam volna a programot, és nem indult volna.
1: Én egyszer jártam úgy egy előző adásoló partneremmel, hogy nagyban beszéltem, ő poénkodott, én beszéltem tovább, mire így jeleztem, hallgattam kontrollba, hogy figyelj, abszolút nem hallani téged. Szétkapta az egész gépét, legalább egy másfél óra eltelt, mire kiderült, hogy csak a potia volt lecsavarva.
0: Júj! És ezért szétszette az egész gépet?
1: Igen.
0: Hát ez fájdalmas. De ez durva. De miért nem próbálta ki?
1: Nevetést. Nem tudom.
0: Ez kész.
1: Gondolom a rutin.
0: Az igen. Ja, hogy valami biztos a hangkártyával lehet, hogy a géppel is, akkor gyorsan meg kell nézni. Hát ez kellemetlen. És kiderül, hogy csak az a baj. Miért? Van ez a nem próba telefon, hülyeséget beszélek, ez a média telefonom, amit használnak, ez a Poco X3 Pro, és van rajta ez a Talk Forward képernyőolvasó, amit így föltettünk, mert nagyon jó kezeli egyébként a telefont. És valami nem volt neki kikapcsoló hangja, hiába nyomtam meg, és mondtad, hogy rakjam újra, mondom, nem teszem újra, mert minek nem kutyulok vele, és kiderült, hogy csak a telefon volt lehalkítva.
1: Jó működött volna mérleggel?
0: Micsoda?
1: A telefon.
0: Mivel?
1: Mérleg.
0: Jól, tökéletesen. Jól működött.
1: Gondolom már képernyősor mérlegeztél.
0: Már úgy, igen, már mindig úgy. Tehát már képernyősor. Sőt, most már a telefonon, amikor valamit nézünk, és totál kommanderezni kell, tehát, hogy el kell távolítani a nasról, amit már megnézünk, aminek nagyon érdekes, nem tároljuk évekig, hanem amit megnéztünk, azt töröljük. Kivétel, vannak olyan dolgok, amiket azért megtartunk, de filmekben nem. Tehát azokat így törölni szoktuk, és eddig ugye még úgy tudtam, de most már, hogy biztos legyek benne, hogy mit törlök, most már kell oda a képernyőolvasó. Tehát odáig bekapcsolom, de utána nem kell. Csak azt, amíg azt megnézem. Na, úgyhogy ezek vannak egyébként. Ki akartam próbálni ezt az új dolgot is, ezt a Super DL-t is, de Android telefonon...
1: Meg kell nézni a frissítettjét.
0: Hát...
1: Ma már leérkezett hozzád.
0: Na.
1: Mobilinfós levél.
0: Na, hát akkor majd lehet, hogy még egy próbát adunk neki, de igazából nagyon hasznos, Csak én még úgy nézem a bal szemmel a képet. De hasznos lehet. Hát a számítógépen nagyon hasznos, tehát teljesen jó, teljesen jó kis eszköz van. Hogyha nem tudtam volna összerakni ezt a programot, amivel most itt kint vagyunk, akkor azzal kellett volna lebonyolítani. Amíg rá nem jöttem volna a megoldása. Úgyhogy igen, tehát vannak ilyen dolgok, bizony vannak. Na, megnézzük, hogy mennyi az idő. Na, 14 óra 52 perc van, úgyhogy...
1: Hát én akkor köszönöm, hogy itt lehettem. Jövő héten találkozunk, sziasztok!
0: Na, hát én is örülök, hogy itt voltál. Jövő héten is gyere, mert akkor tovább folytatjuk ezeket a remek témákat zenékkel tűzdelve, úgyhogy mindenféleképpen nem maradtok le semmi jóról sem, és hát aktualitásokról is beszélgetünk. Ez volt már a Geri Show, legközelebb majd jövő héten csütörtökön 13 és 15 óra között találkozhattok velünk itt a Hobby Rádióban. www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos oldalunk, geri@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide adásidőn kívül is tudtok nyugodtan írni, majd valamelyik adások egyikénél pedig tudunk válaszolni, illetve hát adásba is tudjuk vinni a témát, hogyha arról van szó, illetve a Facebookon is megtaláltok bennünket, facebook.com/hobbyradio.hu, és az alkalmazást is ajánljuk a figyelmetekbe, aminek a segítségével mobiltelefonon is tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, illetve híreket is tudtok olvasni. Nos, mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok a továbbiakban, illetve kívánunk. Én maradjatok a Hobby Rádióval, hogyha tehetitek, mert jönnek a jobbnál jobb műsorok, illetve mivel itt a hétvége hamarosan, ezért mindenkit nagyon kellemes hétvégét is kívánunk. Sziasztok!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Négy konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI 2-t augusztus végén állították pályára Francia Guyanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Bőrünk fiatalságának megőrzése érdekében az egészséges életmódon kívül

0: Ráncfeltöltés olyan esetekben javasolt, ha a páciens azt szeretné, hogy az arcán lévő kisebb ráncvonalakat, besüppedéseket kezeljék. Leggyakrabban a szemöldökök között, orr, száj mellett lévő ráncokat töltik fel.
1: A kezelés az egy felszívódott töltőanyag, a hialuronsav, ami minden élőlényben ugyanolyan formában jelen van, tehát allergia próbát sem kell csinálni a kezelés előtt. Ennek az a jellegzetessége, hogy betöltve a ráncba elkezd vizet megkötni, és ahogy bomlik el, akkor már több vizet köt meg, tehát elvileg egy aránynak egyenletes hatást biztosít addig, amíg le nem bomlik az anyag.
0: A feltöltés a ráncok kialakulásának kezdeti szakaszában hatékony igazán. A mély barázdák, a kötőszövet megereszkedéséből származó ráncok már nem tüntethetőek el nyomtalanul.
1: Ráncfeltöltés ajánlott azoknak az embereknek, azoknak a hölgyeknek, uraknak, ugye, akiknek még nem nagyon elmélyültek és a ráncaik, és nincsen bőrfölösleg az arcukon.
0: A ráncfeltöltés a leggyorsabb és a leglátványosabb eljárás. A zavaró ráncok alá fecskendezett töltőanyag a bőrt megemeli, ezáltal a ránc kisimul, tehát a hatás azonnali.
1: A páciensnél előzetes orvosi vizsgálat van, amikor az alkalmasságot eldöntjük, megbeszéljük, hogy melyik ráncot érdemes feltölteni, mennyi anyag szükséges hozzá, és hogyha minden egyezik, akkor már el is végezzük a kezelést.
0: A ráncfeltöltés után néhány nappal már látványos az eredmény. A kezel területtől és az izommozgás erősségétől függően 6-12 hónapig tart a hatása.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
9: Egészségedre!
0: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Világjáró
11: a Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
9: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 000 hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment, az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Művész arcok, Ágai Karola, első rész. Ágai Karola a 20. század egyik legnagyobb koloratúr szopránja volt. Hozzáértők szerint az alap belkantót ötvözni tudta az úgynevezett lokál kolorittal, vagyis a sajátos magyar, leginkább Erkel operáiban megjelenő verbunkos zene hagyományaival. Hangja inkább drámai koloratúra nagy hangerővel, szinte

0: Életemben először koloratúráriát énekeltem, a fiatalok elmosolyodtak, mert csak játéknak, díszítő elemnek hallották ezeket a hangokat. Megvallom, nem nagyon örültem akkor ennek a derűnek, és eltöprengtem azon, hogyha a koloratúra, mint díszítő elem, csak technikai bravúr, akkor ez valóban öncélú. Pedig a zeneszerzők műveikben ezekkel a hangokkal is mélységes emberi érzéseket fejeznek ki. Mikor ér el a művész a tökéletesség fokára? Talán soha. Soha. Hiszen amíg élünk és lélegzünk, és ahogyan sokasodnak az évek, velünk formálódik és mélyül művészetünk. Az opera színpad nélkül életem ma már elképzelhetetlen. Ő a nagy szerelem, amelyért a küzdelem, a harc, a fegyelem magától értetődően természetes. Minden idegszálammal igyekszem a színpad legapróbb rezdüléseit is érzékelni. Egy-egy szerep megformálásáért gigászi harcot kell folytatni. Minden előadáson előről kezdeni, hiszen minden előadás premier. S ha a csoda megtörténik, és a szerep újjá tud születni, ez kimondhatatlan örömet jelent, nem is hasonlítható semmihez. Mégis van még egy szerelmem, ez pedig a daléneklés. Más, és mégis ugyanaz. Látszólag könnyebb, sokszor azonban még sokkal nehezebb. Számomra a dal egyenrangú segítőtársa is az operának. A daléneklés igazi zenei beszélgetésre, a teljes harmóniára ad lehetőséget.
1: Következő két dal. García Lorca sevillai bölcsődala, amely egy kitett csecsemő szörnyű sorsát mutatja be, egyszerű mondatokkal, de annál fájdalmasabban, és Pergolizi Nina című műve, amelynek drámai koloratúrája egy hozzátartozó érzéseit fejezik ki, aki a három napja elszünetlen lányt fel akarja ébreszteni. Gitáron Szenzei Karper László kísér.

Három ismert magyar dal következik Szendrei Karper László gitárkíséretével, azok közül a dalok közül, amelyeket Kanadától Japánig házastársával, Ágai Karolával népszerűsítettek koncertjeiken.

Ágai Karola Budapesten született 1927-ben Staud Ferenc és Benyász Karola gyermekeként. Az ágai név magyarosítás eredménye, amit egy középosztálybeli hivatalnoktól a világháború előtt megköveteltek. A Staud név egyébként német bajor eredetű. Az ágai nevet a német Zweig vagy Rosenzweig, ág, rózsaág vezetéknévből magyarosították tükörfordítással. A zenei nevelését művelt hangszeren játszó édesapja kezdte. Majd magánúton Réfegyi Ferencnél tanította, majd tagja lett a SZOT, majd a Magyar Rádió Énekkarának. A Honvéd Művész Együttesének szólistájaként meghívott vendégként énekelt el először az Éjkirálynőjét. 2 évvel később, 1957-ben az opera szólistájának szerződtették, és hamarosan vezető szopránja lett az intézménynek. Következzék az Éjkirálynőjének áriája. Az addig jóságosnak tűnő hölgy megmutatja igazi arcát. A férje Sarasso halálát akarja, lányát, Paminát pedig kitagadja, mert az nem hajlandó megölni az apját.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját. Tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
11: Nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem felkészültek a nosztalgiázásra, hiszen a következő 60 percben régi jó és nagyon-nagyon kedvelt dalokat hallgatunk, a 80-as évek legjobbjaiból válogatunk a következő mintegy 60 percben. Köszöntöm Önöket itt a Nekem 80-ban, én Szomer Gábor vagyok, és ma is magammal hoztam 12 felejthetetlen dalt a 80-as évekből. Már is belevágunk méghozzá egy német pop együttessel, amit 1977-ben alapítottak, és megváltozott felállással ugyan, de az új évezredben is még mindig aktív a Zaragoza Band. Az 1980-as évek elején voltak pályájuk csúcsán, jó hangulatú, vidám dalaik, a Karibi-szigetvilág muzsikáját ötvözik az Eurodisco dallamosságával, vagyis ugyanazt a sikerreceptet követték, mint például a Bonnie M, a Gibson Brothers, vagy éppen a Gombay Dance Band. Repertoárjukban saját dalok, illetve feldolgozások is szerepelnek. 1981-ben nagy sikert arat a Zazazza Bádok című albummal, amelyen a régebbi és újabb slágereket dolgoztak fel, sőt, többször felléptek Magyarországon is. A 80-as évek egyik legnagyobb Zaragoza bandal, a Kalimba de Luna már is indítja a zenefolyamot a 80-as évekből, utána pedig a Soul Sister felejthetetlen dala is felcsendül nem sokára, a The Way to Your Heart nem sokára itt a múlt idézésben.

Már is folytatjuk a mai multidézést minden idők talán egyik legnagyobb zenekarával, méghozzá egy olyan brit rock együttessel, amelyet 1970-ben alapított Freddie Mercury énekes, Brian May gitáros, illetve Roger Taylor dobos. 1971-ben csatlakozott John Deacon basszusgitáros, jelentős életművet hoztak létre a hard rock, a heavy metal, a progresszív rock keretein belül az 1970-es és 80-as években a világ egyik legsikeresebb együttesévé váltak. Világszerte több mint 150 millió albumot adtak el, csak az USA-ban 32,5 milliót, Greatest Hits válogatás lemezük pedig világszerte 25 millió példányban kelt el. 2001-ben beszavazták a csapatot az amerikai Rock and Roll Hall of Fame-be, 2004-ben pedig a UK Hall of Fame-be. Az 1980-as években ontották magukból a slágereket, mi most az I Want to Break Free-t hallgatjuk a Queen-től, utána pedig, hogy milyen örökké együtt lenni. Erről Rick Astley írta meg örökérvényű dalát, hamarosan ezt is pörgetem, itt a Nekem 80-ban.

Egyetlen multidézésből sem hiányozhat az a pillanat, amikor a 80-as évek egyik meghatározó alakjától két dalt is meghallgatunk itt a Nekem 80-ban, úgyhogy a mai dupla 80 főszereplője egy 1962-es születésű hölgy, aki Saarbrückenben született Sandra Krétu néven. Egy német pop énekesnőről beszélünk, akit bizony a német Madonnának is szoktak nevezni. Az Arabesque trió vezető énekesnőjeként szerzett magának nemzetközi hírnevet, 1985-től pedig szólistaként dolgozik. Rövid időn belül ő lett az első számú német popdíva, és ezt a pozícióját évekig meg tudta őrizni. Szóló karrierjében férje a román származású Michael Cretu támogatja, Sandra pedig részt vett a férfi világhírű projektje, az Enigma munkájában is. Az 1980-as évek két legnagyobb sikerű Sandra dalát hallgatjuk, először a lírai hangvételű Hiroshimát, utána pedig a mindenki által jól ismert Maria Magdalena, itt a Dupla 80-ban.

Egyetlen 80-as éveket felidéző műsorból sem hiányozhatnak azért a hazai kedvencek, úgyhogy már is sort kerítünk a magyar kedvencekre is, méghozzá nem sokára hallgatjuk majd az egyik legnépszerűbb magyar popzenei együttest, akiknek angol nevük is van bizony, hiszen számtalan angol nyelvű lemezük is megjelent nagy sikerrel, méghozzá Newton Family néven, többek között Japánban, Nyugat-Németországban, Argentínában, sőt még Spanyolországban is. Természetesen, hogy a Newton Familiáról beszélek én, a Don Quixote előtt azonban a KFT-t hallgatjuk. A nyári időszak egyik manapság is legfelkapottabb slágere, mert ilyenkor mindenki a Balatonparton érzi magát. A napsütésben, lángosok, fagyi közepette, meg hát ott a víz is. Szóval KFT, Balatoni nyár és Newton Familia, Don Quixote a 80-as évek hazai kedvencei közül a mai múlt idézésben.

Hazai kedvencek után pedig újra a külföldi a főszerep, és jönnek az örök kedvencek a 80-as évekből, ez itt még mindig a Nekem 80. A folytatásban nem sokára majd Ausztriába fogunk elkalandozni, egészen 1973-ig kell, hogy visszautazzunk az időben, ugyanis Grazban ekkor alapították meg az Opuszt, ami még jó tudni egyébként, hogy mind a mai napig aktívan zenél. A banda legsikeresebb dalát az 1984-es esztendőben követte el, Live is Life-ot. Pillanatokon belül pörgetem én ezt a felvételt, előtte azonban Mike Oldfield-et hallgatjuk, akiről jó tudni, mert nagyon-nagyon sokan összetéveszik, nem a női énekesről beszélünk, hiszen Mike Oldfield elsősorban gitáros, no meg zeneszerző, de természetesen nem ő énekel a Moonlight Shadow-ban, ez természetesen nem volna lesz semmit a dal. Fantasztikus mi voltából. Mike Oldfield és a Moonlight Shadow, és Opus Life is Life, már is zenei folytatásunkban, itt a Nekem 80-ban.

Hölgyek és urak, a végéhez közeledünk a mai multidézésnek, van még azonban két felvételünk, amivel visszaidézzük a felejthetetlen 80-as éveket, méghozzá nem sokára majd Brenda Shannon Green-t hallgatjuk, 1958-as születési amerikai énekest, rövidebben csak Shannont, akit legjobban az 1983-as több millió példányszámban eladott Let the Music Play című slágeréről ismerhetünk. Később ezt a dalt egyébként újra gondolt egy elektrofunkos stílusban Arthur Baker, illetve John Rocca, a 80-as évek vége felé pedig Shannon muzsikáját már inkább a freestyle kategóriájába sorolták be. Shannon és a Let the Music Play zárja a sort majd, ha nekem 80-ban, előtte azonban a Silent Circle és a Touch in the Night, és én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, remélem, hogy újra együtt utazunk vissza az időben. Én garantáltan hozom akkor is a 80-as évek legnagyobb dalait. Én bízom benne, hogy velem tartanak, én biztosan, hogy itt leszek. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmüket, Sommer Gábort és a 80-as évek legsikeresebb dalait hallották. Jövő héten találkozunk, viszont hallásra.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben, jelentette be az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében a jegybank. Az átvilágítás során készült jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írták a közleményben. Kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szolgáltatók nevével és arculatával visszaélő étrendkiegészítőket kínáló weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtöki közleményében. A megtévesztő felületeken gyakran kamu szakértői ajánlásokkal, hírességek fotóival és azonnali gyógyulást vagy gyors fogyást ígérő állításokkal próbálják vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat. A hatóság hangsúlyozta, hogy az étrendkiegészítők élelmiszernek minősülnek, így a jogszabályok alapján nem tulajdonítható nekik betegséget megelőző vagy gyógyító hatás. Az NKFH azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy rendelés előtt mindig ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, és győződjenek meg arról, hogy valóban a hivatalos intézményi felületen járnak-e. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament, szeptember 21-től közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkát. Tette hozzá. Az idei balatoni főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen utaztak, míg a személyhajók utasforgalma az augusztus elejé tartós kánikula miatt 5%-kal elmaradt a korábbi évtől, derül ki a társaság csütörtöki közleményéből. A Szántód és Tihany között közlekedő komp leginkább az augusztusi hosszú hétvégén volt népszerű, és a szállított járművek száma 2, míg a kerékpároké 4%-kal nőtt a nyáron. Emellett a megújult családi jegyekből is 10%-kal többet értékesítettek a tavalyi adatokhoz képest. Soha nem mértek még ilyen meleg hónapot Magyarországon, derül ki a Hungaromet legfrissebb adataiból. A Facebookon közzétett számok szerint országos átlagban 24,9 Celsius fok volt az augusztusi középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normát. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ezzel országosan nem csak a legmelegebb augusztus, hanem a legmelegebb hónap is lett a 20. század kezdete óta, amikor elkezdték a méréseket. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
4: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
7: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 3-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 28,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Hilda hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1138-ban II. Béla király és hitvese Ilona a dömösi prépostság alapítatását példátlan bőkezűséggel befejezték. 1776-ban Eszterházán Sopron vármegye az Eszterházi kastélyban Joseph Haydn vezetése alatt állandó operaház működik. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.

0: Hobby Rádió.
1: Foglalkozni menjetek ki a busztalapot!
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 3. napján köszöntjük Hilda nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hildegard, Hildegant női nevek becézése, jelentése pedig harc és harcos nő. Szeptember 3-án kívül ünnepelnek még a Hildák, április 30-án, augusztus 12-én és november 17-én is. Becézése ennek a névnek Hildácska, Hildi, Hildike és Hildus, a név jeles viselője, Gobbi, Hilda, színésznő, valamint ön, kedves Hilda. Szeptember 3-án a Hildákon kívül köszöntjük még Csobán, Hildelita, Pitus, Tirza, valamint Tíria nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem mára. 1189-el kezdünk, szeptember 3-án megkoronázták első Richárd angol királyt Westminsterben. 1272-vel folytatjuk, szeptember 3-án királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, akinek uralkodását az állandósuló anarchia, a bárok hatalmának megerősödése jellemezte. Ugorjunk a 17. századra, 1658. szeptember 3-án Londonban 59 éves korában meghalt Oliver Cromwell, angol államférfi és hadvezér, a Szigetország Lord Protectora, azaz a köztársaság védnöke. Maradunk még a 17. században, 1667. szeptember 3-án halt meg Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, akit sokoldalúsága miatt spanyol Michelangelónak is szoktak nevezni. Folytassuk a 19. század elejével, 1813. szeptember 3-án megszületett báró Eötvös József, író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja volt. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai, a falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Maradjunk még a 19. században, 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autókészítő. Aztán szépen lépdeljünk a 19. század vége felé, 1898. szeptember 3-án született Sásdi Sándor, író, újságíró. Művei az Ágy nélküli ember, a Cseresznyevirág és a Szabálytalan szerelem. Ugorjunk a 20. századra, 1942. szeptember 3-án született Fodor Tamási Jászai díjas színész, rendező. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 3-án Budapesten meghalt Heltai Jenő, író, költő. Kossuth Díjas drámaíró, költő és újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. És végezetül 1976. szeptember 3-án a Viking 2 űrszondan leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbirádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
2: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
0: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 3-a csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 1-től 11. vers. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Elmélkedés. Péter és társai egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Fáradtak, csalódottak, már mossák a halászhálót. Fáradozásuknak nincs eredménye. Ekkor lép közbe Jézus: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. A kérés teljesen észszerűtlen. Nappal nem halásznak, ráadásul ők már próbálkoztak eredménytelenül. Péter válasza mégis csodálatos: de a te szavadra kivetem a hálót. Ez a mondat a hit egyik legmélyebb megnyilvánulása. Nem az észérvek, nem a tapasztalat, hanem Jézus szava válik döntővé. Ebben a bizalomban ott rejlik az igazi tanítványi lelkület. A bőséges halfogás nem a halászati technikának, hanem a hitnek és engedelmességnek az eredménye. Péter megérzi, kivel van dolga, és leborul Jézus előtt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aki találkozik Istennel, az meglátja önmaga gyengeségét is, de nem kétségbe esik, hanem megnyílik a meghívásra. Mert Jézus nem megy el, hanem új feladatot ad. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez is egy rólunk szóló történet. Hányszor élünk meg ürességet, eredménytelenséget, kimerültséget. Jézus akkor is odalép, és bizalomra hív: próbáld meg újra, velem. Ha engedelmeskedünk, bőséges eredményt tapasztalunk, és új hivatást is kapunk, embertársaink szolgálatát. Uram Jézus Krisztus, néha fáradt vagyok és csalódott, mint Péter. Próbálkoztam, küzdöttem, mégsem lett gyümölcse munkámnak. Te akkor odalépsz hozzám, és ezt mondod: evezz a mélyre. Uram, a te szavadra újra indulok. Adj bátorságot a próbálkozáshoz, és engedd, hogy ne csak az eredményt nézzem, hanem a veled való együttműködést. Ha megtapasztalom nagyságodat, ne zárkózzam el, hanem alázattal és örömmel válaszoljak hívásodra. Formálj engem is olyan emberré, aki másokat hozzád vezet. Uram, szeretnék én is emberhalász lenni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Thou shall confess.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a patkány rendkívül találékony, hihetetlenül alkalmazkodó állatfaj? Szinte mindent túlél. Valószínűleg az egyetlen szőrös állat, amit egyöntetű utálat övez. Manapság nem csak hajón utaznak, hanem repülőgépen is. A Kolumbia űrsikló például egyik útja alkalmával 6 potyautas patkányt is magával szállított.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kultúra és a társadalmi befogadás legújabb fejleményeit mutatjuk be. Portálunkon olvasható, hogy az Együttlátók Alapítvány 6. alkalommal hirdeti meg az Olvasásra Fel programot, amely szeptember 7-én az Olvasás Világnapja alkalmából várja a látássérült és vak olvasni szeretőket egy interaktív felolvasó estre. A részvételhez szeptember 5-ig kell jelentkezni, így érdemes hamarabb intézni a regisztrációt. Ugyancsak a hozzáférhetőség javítására fókuszál Rozinka Zsuzsanna doktori kutatása, amely kérdőíves felméréssel értékeli a gyalogos hálózatok akadálymentességét, különös tekintettel a mozgáskorlátozottak és a babakocsival közlekedők tapasztalataira. A nemzetközi hírekben kiemelték, hogy Bécsben idén ünnepelik a város első közlekedési lámpájának 100. születésnapját, amely a biztonságosabb forgalom szimbólumává vált. Művészeti fronton a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete csoportos látogatást szervez a Szép Művészeti Múzeum egyiptomi kiállítására szeptember 24-én, csütörtökön délután. Emellett a vietnámi Haiphong városában nagy sikert aratott a látássérültek tehetségét bemutató Szívből énekelek verseny is. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgató, a mai nap hátralévő részében is sok érdekes programmal várjuk Önt, kezdve a 7. órával, amikor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorban veheti részt. Ezt követően a 8. órában a Mentők, Tűzoltók című adásunkat hallgathatja meg, amely a Trádió műsora. Este 9-kor pedig a média válogatott Sztártitkok veszi át a szót, melyet Tandari Ági vezet. A nap zárásaként pedig éjfélkor a Berta István autós és kütyüs magazinja a Begurulva várja Önt a képernyő előtt. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió.
3: Hova akkor, hogy menjetek ki a buszába?
4: Sziasztok!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Jelenleg Budapesten 28,5 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
6: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival.
1: No!
6: Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
2: Na most már 10 van.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. 1200 milliárdos segítség érkezhet a magyaroknak. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett videóban. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-től a rokkantsági ellátás minimumát is havi 120 ezer forintra emelik. Új szerepet szán a kormány a Magyar Fejlesztési Banknak, a cél, hogy az MFB ne pusztán hitelt és finanszírozást biztosítson, hanem aktív partnerként segítse a fejlődő magyar vállalkozásokat. Kapitány István bejelentése szerint az intézmény 645 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló tőkeemelést kap, amelyet a kormány további magánforrások bevonásával jelentősen megkíván sokszorozni. A pénzből többek között kis- és középvállalkozásokat, innovatív cégeket, valamint bérlakás és kollégium építéseket finanszíroznának. A kormány szerint a programokkal összességében akár 1200 milliárd forintnyi finanszírozást is mozgósíthatnak a magyar gazdaságban. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásokat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, ami a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. A csomagok tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül. Tisztálkodó eszközök, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák, ágynemű, pizsama, törölköző vannak benne. A segélyszervezet háttéranyaga szerint idén 1055 kisgyermek óvodai évindító támogatása valósul meg, ami településenként átlagosan egy teljes óvodai csoportot jelent. Június végére átlagosan mintegy 3%-kal 55.521 forintra csökkent a személyautó kötelező gépjármű felelősség biztosításának éves díja az egy évvel korábbi szintekhez képest, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. Ezzel párhuzamosan az autószervizelés és a karbantartás áremelkedése miatt a biztosítóknak közel 11%-kal többet kellett kifizetniük a kárigényekre. A jegybank szerint a következő időszakban a forint erősödése javíthat a helyzeten, mivel ez olcsóbbá teheti az importált alkatrészek beszerzését. Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske is szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Kosztolányi Dezső. Februári óda. Jaj, mély gödörbe buktat e február. Mély homályba. Csillagaim húnyó világa,

árnyigyanánt, távolba mosva. Sápatag és merőn már, mint az özvegy, kit halott férj hűtlenül elhagy. Még nincs üres szó ajkadon, és hazug vigaszt se súgsz te. Mint a csodálatos, józan, való vagy, és a hűség, és mint a halál. Nagy. El is felejtem a szanatórium pálmáit, és a téli sötét delet, és a mélyből a fényes magasba fölkiabálok. Jó volt te véled járni a sárgolyó ürömvidékét, a keserű mezőt. Ó, boldogságom, édesanyja! Társam a rosszban. Én nem szerettem önmagamat soha, de te szerettél. Egyszerű és igaz jóságod oly gyors lángoló volt, hogy utolértél. Ha fújt a szél, még át se cikázhatott a gondolat, hogy meghűlök. Amikor önzésem is előzve, meghűlsz. Már te kimondtad. Lásd, így dicsérlek szakszerű tárgyias, pontos szavakkal, úgy, ahogy illet ez. Mert köznapi voltál te mindig, mint a verőfény. Kések között, a végzet a vállamon, téged dalollak, még nyomorékul is, száj nélkül is, szájamba sebbel. Emberi nagyság.

Egyszer volt egy szegény asszony, s annak volt egy fia. Mikor a fiú a 20. esztendőt betöltötte, az asszony elküldte szolgálni. A szomszéduraság megfogadta Pakulárnak a juhai mellé. Ahogy a juhokkal járt egyszer a mezőn, egy szép, fényes, fehér tollú madarat látott. A madár úgy megtetszett neki, hogy az életét is odaadta volna, csak az övé lehessen. Odafutott, hát ha meg tudná fogni. A madár azonban nem várta meg, hanem felrepült. A legény sem volt rest. Utána rugaszkodott árkombokron keresztül, s addig nyargalt, amíg egy nagy, rengeteg erdőben találta magát, ahonnan sehogy sem tudott kijönni. Ott bolyongott reggeltől késő estig, míg végre jó messze az erdő mélyén világosságot vett észre. Arra felé ment. Hát látja, hogy egy nagy kastély ablakai világlanak. Az egész kastélyban csupán csak egy vén ember volt, aki a vacsoráját főzte. Tejet és puliszkát vacsorált, s éppen a puliszkát akarta megkeverni. A legény éjjeli szállást kért, s hogy az öreg azt mondotta, ott maradhat, elbeszélte a kalandját. Ha esztendeig hűségesen szolgálsz, akkor megszerzem neked a madarat, s jó bért is adok. A legény szíves örömes beleegyezett, csak hogy a madarat megkaphassa. Másnap reggel azt mondja az öreg a legénynek. No, én most elmegyek, s estig nem is jövök haza. Őrizd jól a házat, nehogy valami kár érjen. Minden szobába beszabad menned, csupán csak a legutolsóba ne menj be, mert akkor nem kapod meg a madarat. A legény megígérte, hogy szót fogad, s meg is tartotta pontosan, amit az öreg parancsolt. Mikor a vénember hazajött, meg volt vele elégedve. Így folyt ez minden áldott nap. Az öreg reggel elment, s a szolgának ugyanazt a parancsot adta, s örökké csak este jött haza. A legény hosszú ideig nem is gondolt arra, hogy mi lehet a legutolsó szobában. Mikor azonban az esztendő szinte kitelt, az utolsó hét utolsó napján eszébe jutott, hogy mégiscsak megnézi, mit rejteget ott az öreg. Eleinte küszködött magával, s kíváncsiságát el akarta űzni, de este felé már nem tudott uralkodni magán, s benézett a tiltott szobába. Ez a szoba egy gyönyörű szép rét volt. A közepén egy haloványzöld tóval, s felette kék lett a tiszta nyári ég. A tóban három szépséges királyleány fürdött. Mind a három nagyon szép volt, de a legkisebb éppen olyan gyönyörű, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Amint a király kisasszonyok a legényt megpillantották, mind a hárman szép fehér madárrá változtak. S hus! Egy pillanat alatt elrepültek. A legény nagyon megijedt, hogy rosszat tett, és sehol sem lelte nyugalmát. Este, mikor az öreg hazajött, térdre esett előtte. Büntessen meg, gazduram, mert nem fogadtam meg a parancsát, s ma este felé benyitottam a leghátsó szobába. Mivel a hibádat bevallottad, s magad is megbántad, ez egyszer én is megengedek. De most, ha a madarat akarod, még egy esztendeig kell, hogy szolgálj. A legény ebbe készörömes beleegyezett, s ezentúl a kíváncsiság nem tudott többet erőt venni rajta. Amikor az esztendő letelt, azt mondja neki a vénember. Na, fiam, gyere velem! S avval bevezette őt a tiltott szobába. A király kisasszonyok most is fürödtek. Ahogy a vénember s a legény beléptek a szobába, fehér madárrá változtak és elrepültek. Az öreg ekkor azt kérdezte a legénytől, hogy melyik tetszik a három közül legjobban neki. A legfiatalabb, felelte a legény. Akkor ma este menj be a 35. szobába, s ott az ágy alatt három dobozt találsz. Amelyik legbelül van, azt vedd magadhoz, s hozd hozzám. A legény alig-alig várta, hogy este legyen. Ahogy besötétedett, elment a 35. szobába, s elhozta az iskátulát. Ezzel az iskátulával menj el most bátran haza, de útközben az Istenért se néz vissza. Ha megfogadod a szavamat, mire hazaérkezel, ott lesz, akit kívánsz. Amiért pedig olyan hűségesen őrizted a házamat, itt van fizetségül ez az acskó arany. Arra azonban figyelmeztetlek, hogyha a királyleányt feleségül veszed, akárhogy kérje tőled az iskátulában lévő ruháját, oda ne add neki, mert ha odaadod, úgy eltűnik, hogy soha nem látod meg ebben a világi életben.
A legény megköszönte szépen a gazdája jóságát, s megígérte, hogy pontosan megfogadja a szavát. Amint hazaérkezett az anyja házához, hát alig tette be az ajtót maga után, lép be utána a legkisebb király kisasszony. A legény sem volt rest. Megölelte, megcsókolta, s mivel a király kisasszony nem ellenezte, feleségül vette. Boldogan is éltek volna, ha az új asszony örökké nem szomorkodott volna. Egyszer megkérdezte tőle az ura, mi baja, s azt felelte, hogy az iskátulában lévő ruháját szeretné magára húzni, és egyből megjönne a kedve. Az ember ebbe sehogy sem akart beleegyezni, de addig könyörgött az asszony, hogy végül is odaadta neki. De alig nyitotta ki az asszony az iskátulát, s vette magára fényes fehér köntösét, egyszeriben madárrá változott, s a kéményen keresztül elrepült, mintha soha ott se lett volna. Az ura felkerekedett, s útnak indult, hogy megkeresse. Útközben betért az öreg emberhez. A vén ember azonban azt mondotta, hogy mit sem tehet, mert a király kisasszony az Óperenciás tengerben lévő szigeten van, és ott egy hétfejű sárkány őrzi. Az ember nem rettent vissza semmi veszélytől. Csináltatott magának egy pár vasbocskort az útra. Hét álló esztendeig ment, egészen lerongyolódott a lábáról. Amint holtra fáradtan heverészett az Óperenciás tenger partján, egyszer csak hallja, hogy a közelében három óriás veszekszik. Oda vánszorgott hozzájuk, hogy megtudja, mifele civakodnak. Ó, felelte az egyik óriás, csak három értékes dolog van a világon, amiért érdemes veszekedni. Egy szokmány, amelyik láthatatlanná tesz. Egy kalap, amit ha valaki a fejére tesz, egy szempillantás alatt ott lesz, ahol akar. És végül egy kard, amelyik minden ellenséget legyőz. A fiatalember erősen megörvendett, s azt az ajánlatot tette nekik, hogy adják elő a kincseket, hadd lássa, s azután majd igazságos ítéletet tesz közöttük. A buta óriások előadták a kért tárgyakat, s mikor az ember megkapta, bálára vette a szokmányt, fejére tette a kalapot, a kezébe kapta a kardot, s azzal hús! Úgy elszállott az óriások elől, hogy azok bámulhattak utána. Ahogy az ember a szigetre érkezett, letette a kalapját és a szokmányát, két kézre fogta a kardot, s úgy indult, hogy a sárkánnyal megküzdjön. A hétfejű sárkány a várkapu előtt feküdt, s a szegény királyleánynak éppen bolhásznia kellett, mikor az ura odaérkezett. Ahogy a sárkány az emberszagot megérezte, olyan dühbe jött, hogy mind a hét fején kilencsingyire okátta szájából a lángot. Az ember a karddal nem ijedt meg tőle, hanem egyszerre lecsapta mind a hét fejét. Akkor nagy hirtelen ismét magára kapta a szokmányt és a kalapot, besietett a várba, s a felesége iskátuláját a fehér gúnyával együtt béhajította a tűzbe. Azután ismét levetette a köpenyét, s megmutatta magát a feleségének. Az erősen megörvendett neki, s ott élnek boldogan máig is a sárkány országában.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy élő humorlegenda következik, aki a 70-es évek elején az éppen nyiladozó értelmű, majd gyorsan hanyatló Maksa Zolival... Lyukas Óra című estjén keresztül megszerettette a humort. Kívülről fújtuk a suliban poénjait, hiszen nem volt iskola, ahol ne lett volna Zsazsa néni vagy Elluska. A mai napig fülemben cseng hangja, ahogy az azóta már szálló igévé nemesült mondatot olyan jellegzetesen mondja: fiatalok, tiétek a jövő, úgy volt, hogy a miénk lesz. Sosem felejtem el, amikor először találkoztunk egy kabaré felvételen. Én már bent voltam az öltözőben, ő később jött be, rám nézett és azt mondta: szervusz, Zoli. Ez a mondata mélyen belém ivódott, és a mai napig útmutatásul szolgál a mindennapok küzdelmeihez. Nagy tisztelettel jelentem be önöknek Sándor Györgyöt.

Sajnos csalódást kell okoznom, abszolút rádiószerűtlen, hogy szájsebészetről jöttem, és nem tudok beszélni jófalásan. De nagyon aranyosak, hogy ennek erre ennyien csak miattam eljöttek ide. De szerencsétlenségemre, hogy jöttem éppen be, az utca embere rám támadt, és nekem adresszálva, de hát mindenkinek mondhatta volna. Fejemhez vágott egy csomó dolgot, ami nagyon áthallásos, de hát sajnos a memóriám nem a legjobb. Színészileg végképp tehetségtelen vagyok, úgyhogy hát megpróbálom nagyjából visszaadni, hogy miket mondott. Azt mondja, most már elég volt ezekből a képletes példálózásokból, a lila rímelő ködből és az okkersárga, mély lélektelen mellébeszélésből. Azt hiszem, ilyesiket mondott. Nekünk egyszerű, világos, közérthető dolgokat mondjanak, amiben benne van a közért, és hogy ehető. És biztosítsák legalább hetente egyszer az egyváltás nyálunkat. A nyálváltásunkat. Mielőtt végleg megkeseredne. Nézze, jópofáskodni még egy nagyon rövid ideig talán lehet. De azért nem adnak semmit a boltokba, még öt deka jól átsült, héjas, lyukacsos szőlőt se, csak egy falat falat, és egy szelet szelet. Ugye milyen jó pofi, amikor maguk így velünk szóviccelődnek? Én éppen ezzel a maga helyében is nem műsorokat adnék, amíg szépen beszélek, mert az most van bőven, és nem kell a műsor. De azt mondja, magának is meg kell élni valamiből, munka nélkül, akkor legyen túró a központi mondanivaló. De csak azoknak szóljon, akik szeretik a túrót nevén nevezni. Mert minket már nem érdekelnek a túró részszépségei, a savó meg a acskó, amit most jól megragadnak. Minket csak a túró ember érdekel, a ganaj. De még azért is többet kell dolgozni. Túrórában. Azért gondoltam, hogy a túró legyen, amiről beszéljen, mert az még egyelőre egy és oszthatatlan. Úgy túró az egész, ahogy van. Többen megkérdezték, ezek az írások, ezek mikor jelennek meg könyvalakban? Hát én szerettem volna, hogyha összegyűjtött írásaim nem könyvalakban jelentek volna meg, hanem CD-lemezen nem, videó nem, WC-papíron. Mindenki olvasná? Hát miért? Ezért a pénzre már lehetne a WC-papírnak is tartalmat adni. Szeretném a írásaim időben. Még használat előtt. Az olvasók kezébe jutna. Az elolvasásom után így a lehető legközelebb kerülnék az emberekhez. Elérném, hogy a humorom mindennapos szükségletté válik. Úgyis az emberek legbenseiből mozdítok ki valamit. Aki egyszer Sándor György papírt használt, az nem használ majd más. Nem félek a múlandóságtól, hiszem, hogy kitörölhetetlen emlékek.
A kultúra csak így juthat el a legeldugottabb helyre is.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Visszaállítják a kötelező tagságot az orvosi kamarában. Szigorít a kormány a tűzifa programon. Ukrajna elismerte magyarok ezreinek elhurcolását a Kárpát-aljáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szerdai kormányülésen döntöttek a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak helyreállításáról, valamint ismét kötelezővé teszik a praktizáló orvosok számára a tagságot a Magyar Orvosi Kamarában. A kamarai jogosultságot az előző kormány csökkentette, és az egészségügyi rendszert érintő döntésekkel kapcsolatos véleményezés jogától is elestek. Ezeket most helyreállítja a kormány, mondta a kormány szóvivő. A kötelező kamarai tagság visszaállítását Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már áprilisban belengedte. Szigorít a kormány a tűzifa programon. Még korábban döntöttek a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről, ami a szeptember 15-e után vásárolt tűzifára érvényesül. Köböl Anita kormány szóvivő azt mondta, a kereskedők hajlamosak az árelőnyt saját profitnak felfogni, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Úgy döntöttek, hogy az állami gazdaságokban kitermelt tűzifa árát az adott év januári árán rögzítik, ez a hengeres fára igaz. A szociális tűzifa programban a keményfát 23 ezer forint, a lágyfát 15 ezer forint per köbméter nettó áron értékesítik. A rögzített ár csak a magánszemélyekre vonatkozik, a kormány évi 5 helyett már 10 milliárd forinttal támogatja a fával való fűtési költségeket. Az ukrán parlament 261 szavazattal elfogadta azt a nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri és elítéli a szovjet katonai közigazgatás által 1944 és 1946 között Kárpát-alján elkövetett bűnöket, írja az Ukrinform. A parlament bűncselekménynek minősítette a civil lakosság elleni tömeges megtorlásokat, deportálásokat és bírósági ítélet nélküli kivégzéseket. A nyilatkozat külön is elismeri a kárpát-aljai magyarok ellen elkövetett tömeges represszió, köztük a Málenki robot néven ismert elhurcolásokat, valamint a térség német nemzetiségű lakosságának üldöztetését. A történteket a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményeinek nyilvánították. Súlyosabb büntetést kért a debreceni felleviteli főügyészség arra a házaspárra, akik éheztettek és rabszolgaként dolgoztattak egy 34 éves Pilis Csévi nőt. Amikor a pár rájött, hogy a kocsiba tett áldozatuk meghalt, akkor lehajtottak az autópályáról, majd a holttestet kitették egy aszódi társasház parkolójába. A nő holttestére arra járó gyerekek találtak rá. A nő halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés folytán következett be. A nyíregyházi törvényszék halált okozó testisértés büntet, valamint emberkereskedelem és kényszermunka büntetében találta bűnösnek a házaspárt. H.B. Béla 14 év fegyházat, míg a neje 10 év fegyházat kapott. Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: T-Rádió. Barát a bajban.
6: Kezdjük először a hölgy oldallal. Mire emlékszem, milyen ruha volt a Józsin annak idején?
7: Mentős egyenruhában december 11-e volt. Pontosan a dátumra akkor nem is emlékeztünk, hanem körülbelül ilyen március-április környékén kerestük vissza a decemberi beosztást, hogy mikor lehetett az a nap, amikor mi először találkoztunk. Mentős egyenruha volt rajta, viszont a pólója színére akkor Nem emlékszem.
6: Józsi, neked akkor szólalt meg a szíved, vagy mikor?
2: Akkor, aznap, de nem ott és akkor az első pillanatban.
6: Hanem mikor?
2: Pár órával később pont beteget adtunk át a megyei kórház sürgősségén, és ott volt az a bizonyos összenézés, amikor megmozdult minden.
6: Erről fogunk beszélgetni majd. Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelynek munkatársa Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Kezdjük azzal, hogy bemutatjuk az a Geditet, és aztán bemutatjuk Csábi Józsefet, akiknek a hangját az imént tetszettek hallani. Egy szerelem, egy mentő szerelem tulajdonképpen, amiről szeretnék beszélgetni veletek. Az a pillantás, amit mondtál, mi volt, hogy végigszaladt a hideg a hátadon, vagy kiszáradt a szád?
2: Furcsa érzés, mint amikor hirtelen gyereknek érzed magad.
6: Nagyon érdekes.
2: Igen.
6: Azért csodálkozom, mert én nemrégiben éreztem valami hasonlót, és azon gondolkoztam, hogy kell-e szégyelni magam, vagy nem, de akkor szerint más is volt ilyen helyzetben.
2: Szerintem egyáltalán nem kell szégyelned magad emiatt.
6: Gazdag Edit református lelkész egyébként a hétköznapokban, és emellett végezte el a mentőápoló iskolát. A református lelkészség az honnan jött?
7: Már nincsen lelkész a családban, de az én családom főleg anyai részről mindig is templomban járó volt nekünk. Volt egy nagyon szuper hitbeli közösségünk otthon. Én Barabási vagyok, ez Szabolcs megyei kisfalu.
6: Egy határmenti falu.
7: Így van, egy kárpátai kisfalu van már mellettünk, egy kis határátkelő van Barabás, és én egész gyerekkoromtól elkezdve alkalmakra jártam, hittanórára konfirmáltam, és a döntő pont talán az volt, hogy én először postás szerettem volna lenni, és postaforgalmi szakra jelentkeztem Kisvárdán, a Szent László szakközépiskolában, és kiderült szeptember 1-e előtti napon, hogy nem indul a postaforgalmi szak, de hát akkor már csak abban az iskolában maradtam, és ott nagyon áldott alkalmaink voltak, nagyon hitmélyítő alkalmak, szuper hitoktató, biblia közösség, ifjúsági kör. És emlékszem, volt a kollégiumban egy kápolna, és ott volt egy pici kis szószék, és senki nem volt a kápolnában, lementem egy kis elcsendesedésre, és úgy éreztem, hogy nekem az a szószéken, hogy nekem oda kell menni, és apostoli köszöntést el kell mondani. És nekem az volt az a pillanat, hogy én ezt szeretném csinálni, ezt a szolgálatot szeretném végezni. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem lelkészi, teológus lelkészi szakot, és úgy kerültem Törökszent Miklósra, hogy az akkori püspök úr idehelyezett segédlelkésznek.
6: Csábi József életében volt már.

0: tényleg a valóság, hogy ez most tényleg, ez így létezhet, megadatott. Utána ezeket rábolyultunk, hogy igen, ez a valóság, és nekünk ez a közös útunk, és ez is szuper, és így képzeljük el az egész életet.
1: De hány éves vagy, Józsi?
2: Hamarosan 45.
1: Nem féltél a korod miatt?
2: Nem. Bennem van, nem mondom, hogy minden nap a kérdés, de elég sűrű, hogy meg tudom-e adni mindazt, amit kell, amire szükség van, igyekszem.
0: Segédlelkészként kerültem Törökszent Miklósra, utána 4 évig beosztott lelkész voltam, és felajánlották nekem fegyverneket, ami akkor ürült meg a akkori lelkész másik szolgálati helyre ment. Viszont én Törökszent Miklóson szolgálok a lelkészség mellett a református idősek otthonában, mint intézményvezető helyettes, intézményi lelkész, terápiás munkatárs, meg mikor milyen szolgálatot kell végezni, és szerettem volna egy egészségügyi végzettséget. Az intézményvezetőnkkel beszélgettünk pont erről. Ő 2 éve végezte el a mentőápolói képzést, és akkor egyből szöget ütött a fejembe, és már pár héten belül be is adtam a jelentkezésemet. Nyilván ennek volt egy olyan alapja is, hogy ott az idősek otthonában szeretnénk majd a későbbiekben is szakápolási engedélyt, és minél több egészségügyi végzettségű ember kell, hogy legyen, ezzel tudnék ott segíteni, illetve hát ugye idősek között bármikor szükség van a segítségre. Egy elesés, egy rosszulét, és számomra ez már egy megnyugtató tudat volt, hogy ebből a szempontból is tudok nekik majd hirtelen segítséget nyújtani, és nem csak lelki és mentális értelemben, hanem fizikálisan is. Az egész képzés alatt, ez már egy ismerősöm, munkatársam, barátom el tudja mondani, hogy ez egy 1,5 éves képzés volt, és én már a legelejétől azt mondtam, de szegények már szerintem mondták is, hogy én a mentős gyakorlatot várom a legjobban. Én már úgy mennék a mentős gyakorlatra. És már az első szekundálós napom után én azzal a véleményem voltam, hogy úgy be tudja magába az ember cippantani, ez az egész közeg, a segítségnyújtás, hogy egyszerűen egy, hát mondhatom azt, hogy egy csodavilág. Nekem nagyon-nagyon a szívemhez nőtt. Már akkor, mielőtt megismertem, ugye, életem.
1: A Fábi Józsefet, igen. Én soha nem gondoltam volna, hogy a mentőszolgálatnál fogok kikötni. És 2015-ben egy betegszállító cégnél dolgoztam, volt pár mentős ismerős, és decemberben szólt az egyik, hogy van felvétel a mentőkhöz, nem jössz át? 2 nap gondolkodás után bementem és jelentkeztem. És 16. február 1-én kezdtem a mentőszolgálatnál.
3: Miért maradtál ott, eljöttél volna?
1: Nem. Ez egy életforma. Ez egy külön világ. Minden viszontagság ellenére. Rosszon, amin átmegy az ember, mégis minden napban van valami szép és jó, ami erőt ad ahhoz, hogy csináld a következőt.
3: Edith, te is így gondolod?
0: Igen, igen, igen. Én amikor, hát ugye sajnos nem, nagyon kevés lehetőségünk volt ott szekondálni, viszont én úgy mentem be minden nap, hogy én minél többet akarok látni, tanulni és segíteni. Nyilván az első találkozásunkkor is ez egy, hát mondhatni, visszás dolog lett. Nem tudom, hogy ezt elmesélhetem, ez örök történet. Amikor december 11-én bementem szekundálni, akkor ugye mindig megkérdezték, hogy hová vagyok beosztva. Hát ugye Törökszent Miklóson van egy esetkocsi, 2 mentő gépkocsi, és én aznap úgy mentem be, hogy én mentőgépkocsin leszek. És hát akkor melyiken? Mondtam, hogy nekem mindegy, mondom, akkor leszek a 3-ason, amire ugye Jöci volt beosztva. Nem volt riasztás. Annyira mentem volna már, annyira vonultam volna már, hogy azt mondtam, hogy én azzal megyek, aki leghamarabb vonul. Nyilván a másik mentő vonult hamarabb, és én felpattantam, és ott hagytam őket, és átjelentettek a másik mentőre. Amellett, hogy egy nagyon-nagyon különleges pillanat volt, számomra egy picit kellemetlen is volt, mert azt gondoltam, hogy jaj, most mit szól ahhoz, hogy én csak úgy elmentem a másik egységgel, hogy most megharagudott rám, vagy hogy azt gondolja, hogy én nem akartam vele vonulni, és ez a kettőség azért bennem volt, de mégis felülírta.
3: Ilyen érdekes, hogy mind a ketten megtaláltátok egymást is, megtaláltatok a munkát is, a hivatást is, nyilván kiegészíti mindezeket az a idősek otthonbeli elfoglaltság, amiről ugye beszéltél már, de ebben az esetben azért csak a Józsinak kell többet vállalni, nem? Hiszen öregek otthona, vagy idősek otthona, tehát itt szebb a kifejezés, és a mentőszolgálat

0: lényegesen nagyobb terhet jelenthet egy férfinek, ha jól gondolom.
1: Mind a kettőnknek megvan a saját nehézsége, bármely területen vagyunk. Talán időben én lefoglaltabb vagyok, hiszen az idősek otthonában minden nap napi 6 órában bent vagyok, szolgálok. Emellett ugye a gyülekezeti munka, hitoktatás, illetve egy fegyverneken alpolgármester is lettem pár hónappal ezelőtt, ami azért elég szoros időbeosztást követel tőlem, és nagyon jól tolerálja Jóci ezt az életvitelt. Megpróbálom minél többet együtt tenni. Nyilván az ő beosztása is elég húzós tud lenni, de megpróbáljuk az arany középutat megtalálni. Nyilván nagyobb igényünk lenne rá, vagy sokszor több igényünk lenne arra, hogy együtt töltsük az időt, főleg úgy kettesben, mert az úgynevezett mi időnk nagyon sokszor háttérbe szorul.
0: És mit tudsz mondani vigasztalásképpen a párodnak, amikor nagyjából lehet már rajta látni egy kicsit elfáradtan abban, hogy te ilyen elfoglalt ember vagy. Nem lehet mindig ugyanolyan nyitottsággal, szeretettel viseltetni a másiknak a dolgai iránt, mert az ember úgy érzi, mintha ő meg elveszett volna mindeközben.
1: Próbálkozunk, én azt látom rajta, hogy ő megpróbál minél több terhet levenni róla. Olyan dolgokban is segít, megcsinálja helyettem, megszervezi helyettem, ami eddig csak az én feladatom volt, vagy hát ezután is az lenne, viszont azért mondom, és azért vallom, hogy egy igazi társat kaptam, egy igazi segítő társat, mert ezekben a dolgokban egy kicsit könnyít rajtam. Nyilván ez azért is van, hogy ugye tudjunk együtt lenni többet, vagy ezeket a feladatokat. Nem engedi, hogy egyedül csináljam, hanem ott van, és akkor közösen, és azt az időt is együtt tudjuk tölteni.
2: Nekem annyira természetes az, hogy segítek, kiveszem a részem, próbálok könnyíteni. Ha valamiben tudok segíteni, amikor ő napközben dolgozik, és becsúszik valami olyan feladat, vagy valamit megszervezni, amire tudom, hogy rámenne a délután, és akkor úgymond, az tőlünk venni el az időt, akkor inkább próbálom megcsinálni tőlem telhető legjobb módon, és akkor ott van a délutánunk, amit egymásra tudunk fordítani.
0: Tudod, mi a szerencsétek, hogy mind a ketten segítő emberek vagytok, és ez a magánéletben is így van.
2: Maximálisan így van.
0: Edith, neked abban a lelkészségben mi az a siker, ha van ilyen egyáltalán, amit nem fogsz elfejteni sohasem?
1: Nekem minden alkalom ilyen szerintem, hogy most egyet kiemelni.
0: Ugye, mert benne van a temetés, benne van az esketés, benne van a napi imádság, benne van a tanítás.
1: Szolgálatok tömkelege van. Jön egyszerű példát mondok. Van egy család, akinek az unoka ide Török Szent Miklóson jár a református iskolába. Szülők, nagyszülők hozzánk kapcsolódnak, és a gyermek közölte a családdal, hogy akkor üljenek be, és várják meg, mert ő Isten tiszteletet fog tartani. De azért kell megvárni, mert előtte ki szeretné sminkelni magát. Hát ugye elég intenzíven sminkelem magam, és hogy ő engem akar eljátszani, és ő most Isten tiszteletet akar tartani, mint ahogy Edith Kenyéni tartja. Ezek az apró kis dolgok, meg nyilván az a hatalmas nagy szeretet, amit én a gyülekezetemtől, a gyülekezeti tagoktól kapok, az felülír mindent. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor nehéz a szolgálat, még akkor is, hogyha fárasztó a szolgálat, mert hogyha például egy adventi időszakot nézünk, hát akkor az elég húzós időszak szokott lenni, és engem az emel fel, hogy találkozhatok a gyülekezetemmel, és beszélgethetünk, és nem csak egy egyszerű lelki pásztor és gyülekezeti tag viszony és kapcsolat van közöttünk, hanem mi valóban egy szeretett közösség vagyunk, és érdeklődünk egymásig, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Jóci fogalmazta meg, amikor az egyik gyülekezeti tagunk kért tőlünk segítséget. Mondta, hogy de hát én a gyülekezetben kaptam egy második családot. Ő is így látja, hogy mi egy nagy család vagyunk, és föl tud emelni, és fel tud tölteni.
2: Lélekben sokkal több lettem. Nekem ugye furcsa volt az, hogy most ez nagyon csúnyán hangzik, de ugye effektíve idegen emberek voltak számomra. És az a szeretet, ahogy engem fogadtak, meg fogadnak mind a mai napig olyanok, akikkel ugye én még nem találkoztam, csak fényképen, vagy Edith elmondása alapján idézőjelbe téve ismernek. De az a szeretet, amit kapok az emberektől, mikor érzed, hogy ez nem egy megjátszott szeretet, ismeretlenül is, de szeretünk, valami földön túli érzés. Ezt máshogy nem tudnám megfogalmazni. és sokkal több lettem ezáltal.
0: A mentőmunkáról kicsit tudunk beszélni, hogy mikor volt, vagy mitől volt, vagy nem tudom, hogy így kell-e nálad megkérdezni. Mi volt az, ami eldöntötte végérvényesen, hogy te mentő vagy? Valami eset, valami történés, hiszen az elének embernek szerintem nem tudja. Valaminek kell történni, hogy azt mondja, hogy ez az én világom.
2: Nekem megvan rá a konkrét eset. Ez egy tömeges baleset volt. Annak idején az M5-ös autópályán Kecskemétnél, mikor a rendőrségi busz belerohant egy állókamionba. Aztán 4 halottunk volt, 20-valahány sérült, 4 mentőhelikopter a helyszínen, meg rengeteg mentő. Én akkor voltam körülbelül olyan 7-8 hónapja mentős. És ez volt az első igazi komoly kihívás, ott megfelelni mindennek. És nekem onnantól kezdve jött az, hogy igen, akkor én ezt akarom csinálni, én ebben megtaláltam azt, ami valójában én vagyok.
0: Most a párodra volnék kíváncsi, az idős gondozás és a mentőmunka az biztos kiegészíti egymást, de mennyivel több egyik a másiknál, vagy össze lehet-e hasonlítani ezt a kettőt?
1: Az nem segítségnyújtás. A jelek felismerése. Teljesen más szemmel nézem már, hogyha éppen akkor segítséget kell nyújtani. Látom, hogy mit figyeljek, milyen reakciója van, a kezdetleges vizsgálatokat, ami még akár eszköz nélkül is meg kell, hogy történjen, és ott van az a megnyugtató érzés, hogy talán most többet tudok majd segíteni.
0: Józsi, te tanultál-e valamit az Edittől, ami segít ilyen esetekben, a végstádiumban beteget kell vinni, vagy pontosan lehet tudni, hogy nem is érdemes elindulni a mentőautóval, mert nem érünk be a kórházba. Neked ezt az egészet mennyire sikerül átélni, vagy túlélni, vagy mennyire tudsz úrrá lenni ilyen helyzeteken? Azóta, amióta párod az Edit.
2: Valami könnyebben úgymond átélek, túlélek. Vannak olyan esetek, amik azért egyre mélyebb nyomot hagynak bennem. Most ehhez nem akarok nagyon belemenni, de pár évvel ezelőtti családi tragédiák is közrejátszanak, hogy amiket én addig figyelmen kívül hagytam, azóta teljesen megváltozott bennem, viszont ami a legeslegjobb, hogy Editben egy olyan társal álltam, akivel meg tudok beszélni mindent. És nem az van, hogy jaj, hagyjál, mert ne, ez most engem nem érdekel, ez engem zavar, ez olyan téma, ami távol áll tőlem, hanem szó szerint mindent meg tudunk beszélni. És ki tudom magamból beszélni, és sokkal jobb azóta.
0: 57 napon lesz az esküvő.
2: Igen.
0: Biztos utána is sok minden marad úgy, ahogy van, bár vannak ilyen rossz indulatú emberek, akik azt mondják, hogy esküvő után másképpen zöld a fű is, de gondolom, hogy ez nálatok nem így lesz, ahogy hallgatlak benneteket. Az 57 nap múlva megtörténő esküvőn mi az, amit mondanátok egymásnak, ha most kicsit előrébb lehet tekerni az időt, és ott vagyunk, hogy a templomban, vagy nem tudom én, a vacsoránál. Mi az, amit te mondanál az Editnek?
2: Én ugyanazt tudnám neki elmondani, amit eddig is elmondok minden nap, hogy ő egy áldás az életemben, és nem tudom elégszer kifejezni azt, hogy mekkora áldás nekem.
1: Ott már szerintem újat nem tudunk mondani, mert nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt minden nap elmondjuk, és biztosuk ezáltal a másikat, hogy értékes vagy, pontos vagy, csoda vagy, áldás vagy, kincs vagy, ajándék vagy, és ezt számtalan szól leírjuk, elmondjuk a másiknak. Nem azt mondom, hogy az első naptól, de ugye mi ebben már biztosak voltunk, igen, hogy ez közös út lesz, mert 2 hét sem telt el, ugye a bár és a lánykérés között, az első lánykérés között.
2: Igen.
1: Természetesnek vettük, hogy igenis a Jóisten parancsolt ki bennünket egymásnak. Mind a ketten megküzdöttük a saját életünkben azt, amit meg kellett küzdeni. Volt ebben jó is, rossz is, elengedés is, megtartás is, de mind a ketten úgy érezzük, hogy na most volt az a pillanat, amikor tökéletes betegény is van.
0: Itt most abba kéne hagyni, mert gyönyörű volt a végszó, de nem tudom megállni, hogy azért ne tegyük helyre, hogy Csábi Józseffel beszélgettünk, aki mentőtechnikus, de melyik mentőállomáson?
2: Örökszent Miklós mentőállomáson vagyok.
0: És ugye Editke, aki gyakorlatilag gazdag Edit, konkrétan fegyvernek, próbálom visszaidézni, fegyvernek alpolgármestere.
1: Elsősorban fegyvernek református egyház községlelkésze vagyok, illetve fegyvernek város alpolgármestere, illetve a Botlék Erzsébet református idősek otthonának intézményvezető helyettese, intézményi lelkésze, terápiás munkatársa, minden, amire szükség van a szolgálatban.
0: Legyen áldott a napotok 57 nap múlva.
1: Köszönjük szépen.
0: Legyen a jó Isten tekintete rajtatok sokáig. Nagyon szépen köszönöm, Marosi Antalt hallották.
3: Hírrádió. Társ a bajba.
4: A T-Rádió műsorát hallották.
5: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Sziasztok, én Csíksonyi vagyok a Forjú Együttesből, a fiúk üdvözölnek titeket. Üdv a Hobbi Rádiónak, sok sikert a jövőben, hallgassátok! Hello!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
8: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
8: Reklám.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
12: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Rippel Ferenc a vendége a Média Válogató Sztár Titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
14: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemond, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
13: el sem még... képzelni, mennyi munkája volt.
14: Hát ez egy több évnyi munka volt, igen, egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állta a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet, egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiasztal két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva. És ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen, hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik. Ez milyen egy fiatalnak? aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
13: Emlékszel még arra gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
14: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket. És hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat, gyerek játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázistudásunk volt, hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk. És hát onnantól kezdve belénk kódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
13: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
15: Műsorajánló. Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
16: Hagyományaink, értékeink Európában.
17: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
18: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
19: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
18: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
20: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
21: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
20: Hungary Live.
0: Egészségedre.
22: Egészségedre.
23: Egészségedre.
22: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Péper Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
2: Természetesen, hát azért a gyerekkorunkban nagyon sok fellépés volt már. Az artista iskolából jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
1: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan
2: Vezetett
1: be a szakma
2: fel, így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolába végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni. És el kellett vállalnunk azokat a munkákat. Nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióban, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg a tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
1: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
2: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk tovább fejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers, Barnum & Bailey,

0: cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300-300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
1: Az azt jelenti,
0: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi kettő, napi három, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. De hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk ezeket a gálaműsorokat, nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
1: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
0: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és azt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
1: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ripper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád, kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
2: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni, igen, tehát igen, mi ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
1: a
2: testvéremmel, Ripper Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe.
1: Óriás.
2: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippelbe dereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó, egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról ismer, ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőink.
1: Helyileg hol vagytok?
2: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
1: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
2: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúdtánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
1: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlékeket. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10
2: év. Hát ha több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei, na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk, persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan két előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel kettőkor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem
1: részletezzük. A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
2: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximálisan odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
1: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam valamit, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát az például azt szoktál lefogyasztani.
2: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai is erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkortesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen műt dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában ketontesteket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termelje, mit ne termelje, mikor. És ezeket a csontkimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mim fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
1: De ezeket magadtól? Jöttél rá, hogy mit, vagy két és szakembertől
2: segítség. Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be egy biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek fereggel, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jeges fürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
2: Megkeresett persze.
1: Köszi szépen a beszélgetést.
2: Én is. Szia.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
5: UK Fever Show. UK.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Most

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Az emberek mintegy 70%-ának havonta legalább egy alkalommal megfájdul a feje. Mi minden állhat a fejfájás hátterében, és milyen kezelési lehetőségeink vannak? Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus főorvost, Balázs Zsanett kérdezte.
2: Maga az agyszövet az nem fáj. Tehát amikor a fejünk fáj, akkor tulajdonképpen nem az agy fáj, ahogy sokan érzékelik. Ami tud fájni a koponyán belül, az a kemény agyhártya, illetve a nagy artériás törzsek, meningális véredények, az intrakraniális ereg dilatációja tud fájdalmat okozni. Természetesen a koponyán nagyon sok olyan egyéb dolog van, ami fájhat, például arcmelléküregek, gyulladásos folyamata okozhat fájdalmat, okozhat a skalpizmok feszülése, a nyakizmok feszülése, merevsége fájdalmat, szemfájdalma kisugározhat a fejbe, és fejfájásszerű tüneteket okozhat. Differenciál diagnosztizálni kell, hogy egy szemfájdalom, egy fülöldégészeti probléma, vagy pedig egy valódi fejfájással állunk szemben.
3: A valódi fejfájásnál talán sokan sokszor érezhetjük, hogy adott esetben időjárás változásnál, vagy éppen a saját tapasztalatom az, hogyha kevesebb folyadékot iszom, akkor rögtön megfájdul a fejem. Mi válthat ki még fejfájást?
2: Az úgynevezett elsőleges, hogy primer fejfájások, amelyeknek a hátterében nem áll egy-két betegség, hiszen több száz betegség okozhat fejfájás, belgyógyászati, mozgásszer, tüdő, kardiológiai, fülorgégészeti betegségek. Tehát ha mindez kizárható, akkor beszélünk elsőleges, hogy primer fejfájásokról, ezeknek is több fajtája van. Ezek közül, ami leggyakrabban valamilyen oki tényezővel összekapcsolható talán a migrén. Ugye a migrénes fejfájásnak típusos tünetei vannak, ez egy erős, görcsös, lüktető jellegű fejfájás, mely hang és fénykerüléssel, gyakran hányingerrel, hányással jár, és nagyon gyakran összefügg kiváltó tényezőkkel. Ez számtalan lehet. Például az időjárás front változások is nagyon gyakran, és egyénenként változóak ezek a kiváltó okok, de lehet fáradtság, okozhatja stressz, bizonyos ételek, kínai konyha, fűszerei, borok, tehát alkoholfogyasztása, füstölt halak, füstölt csajtok vannak számon tartva, mint a migrén gyakori okozói. Hormonális változásokkal összefügghet, nőknél a menstruális ciklussal összefügg. Érdekes például, hogy terhesség alatt általában megszűnik, ritka kivételtől eltekintve, és aztán utána később visszatér. Ugye a tenziós fejfájás, amely egy tompa nyomó jellegű fejfájás jellegében eltérő a migréntől, és a terápiája is különbözik a migréntől, ezt általában stressz, fáradtság, túlterheltség válthatja ki, de szintén itt is szerepet játszhatnak az időjárás változások, frontok.
3: Milyen típusú fejfájásnál érdemes utána mennünk, hogy vajon miért fáj a fejünk?
2: Hogyha a fejfájás megjelenik, mint egy új tünet, tehát valaki, akinek soha nem fájt a feje, vagy hát mindenkinek fáj a feje valamikor, de mondjuk sűrűbbé, gyakoribbá, erősebbé válik a fejfájás, vagy alapvetően egy erős, gyakori és sűrű fejfájása van, akkor azt mindenféleképpen érdemes kivizsgáltatni, mert állhatnak a háttérben olyan okok, amelyek egészségre komoly veszélyt jelentenek, központi idegrendszeri elváltozások, érfejlődési rendellenességek elsősorban. Nyilván, hogyha egész életében fejfájós valaki, gyerekkora óta fáj a feje, jól ismert a fejfájás típusa, sem a gyakorisága, sem a sűrűsége nem változik, akkor ott teljesen értelmetlen évről évre újra végigpörgetni ezeket a vizsgálatokat. Egy kivizsgálást követően tulajdonképpen megfelelő terápia beállításával hosszú éveken keresztül jól lehet az illető. Azonban itt is hangsúlyozom, hogyha a fejfájás erőssége, jellege, gyakorisága, intenzitása megváltozik, akkor jelentkezni kell az orvosnál, aki majd eldönti, hogy szükség van-e további vizsgálatokra.
3: Milyen típusú betegségeknél lehet esetleg kísérő betegség a fejfájás? Van ilyen?
2: Természetesen nagyon sokféle betegség, például egy egyszerű vírusfertőzés is ugye egy látos állapotban már jelentkezik a fejfájás, melléküregek gyulladása, vagy valamilyen orreredeti probléma is, de a fogak betegségei, a száj betegségei, ezek mind okozhatnak fejfájást. Mozgásszervi panaszokhoz, különösen itt a nyaki gerinc eltéréseire gondolok, nyaki gerinc koppásos degeneratív elváltozásai szintén fejfájást okozhatnak.
3: Sokszor egy-egy fejfájás kapcsán, hogyha megfájdul valakinek a feje, akkor rögtön a pirulák után nyúl. Mikor indokolt a gyógyszerszedés?
2: A gyógyszert akkor szoktunk javasolni bevenni, amikor a beteg életminőségében a fejfájás már gondot okoz. Tehát nyilván, ha vezet és tovább kell haladnia az úton, vagy dolgozik és a munkáját be kell fejeznie, akkor be kell venni a fájdalomcsillapító tablettát. Emiatt is fontos a fejfájás kategorizálása, tehát kideríteni azt, hogy milyen típusú fejfájásról van szó, mert a migrénes fejfájások relatíve ritkán szoktak elmúlni maguktól, és nagyon sok migrén rohamgyógyszert ismerünk, amelyen ezek hatékonyan oldható. Ez adott esetben a beteget teljesen életképtelenné teszi, tehát sok migrénes beteg ágyban fekszik, teljes csöndben, és semmiféle tevékenységet nem képes ellátni. Nyilván itt érdemes és kell is gyógyszeres terápiát alkalmazni. Lehet próbálkozni nem gyógyszeres módszerekkel, hiszen a tenziós fejfájásra az jellemző, hogy gyakran jelentkezik. Ha néha elér egy olyan szintet, hogy az erőssége már zavaró, és megint csak visszakanyarodok ahhoz, hogy a beteg minden nap életét zavarja, nem teszi lehetővé azt, hogy biztonságosan dolgozzon vagy közlekedjen, akkor nyilván be kell venni gyógyszert. Arra szoktuk kérni a betegeket, hogy vezessenek fejfájásnaplót, és ebből visszamenőleg jól látható, hogy milyen gyakori a fejfájásuk, mikor kell gyógyszert bevenni, és mennyi gyógyszert kell bevenni. De hangsúlyozom, hogy itt nagyon gyakran az életmódváltásnak is jelentős szerepe lehet, illetve még azt is tudni kell, hogy azért ezek a fejfájások nem ennyire élesen elkülönülnek. Nagyon gyakori az, hogy egy betegnek többféle típusú fejfájás van. Bizony néha gondot jelenthet az, hogy amikor elkezd fájni a feje, akkor nem tudja, hogy most ebből egy komoly migrénes roham lesz-e, és vegye be a migrén elleni gyógyszer, vagy pedig csak egy kis enyhe, fél órás gyors lefolyású fejfájása fog kialakulni.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeret.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Igen, újabb hét, újabb begurulva autó és kütyümustra. És hát hétfőn, aki figyelt, az láthatta, hogy kisorsoltuk azt a bizonyos Honor kis kulacsocskát, termaszocskát, nem is tudom, micsoda, inkább kulacs. A nyertesnek ezúttal is gratulálunk, reméljük azóta már élvezi is a kis kulacsnak a használatát. Na figyeljetek, a hétem úgy döntöttem, hogy ismételten egy Honda motorral kezdünk, méghozzá nem mással, mint a Hornet SP 1000-essel. Ez egy zseniális gép, én Horneten tanultam anno 10 éve motorozni. Én akkor nagyon megszerettem a Hornet, ugye az egy nyilván egy régebbi Hornet volt, akkor nagyon megszerettem magát a Hornet motort, hiszen egy nagyon jól kezelhető, nagyon könnyű, nagyon könnyen és mégis stabilan kezelhető motort ismertem meg. Na de ez az új Hornet. Hát figyeljetek, erről én akár órákat is tudnék zengeni, vagy ódákat tudnék költeni, de most nem ezt teszem, röviden beszélek róla egy keveset, aztán pedig majd jön egy kütyű, aztán pedig majd még kitudja, hogy mi, de valami jön.
1: Ismételten egy motor, egy csodaszép motor, ő nem más egyébként, hát egy újabb Honda, és mai főszereplőnk az nem más, mint egy Hornet, és abból is egyébként egy SP feliratú Hornet, tehát valahol egy szerepel a motornak, majd az oldalán ott van SP Hornet, és egyébként ez van, ha jól emlékszem, de ha nem, akkor is. Figyeljetek, a Hornet az ugye, ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt jött újra, nagyon hosszú idő után, tavaly előtt került elő újra, és hát egy kicsit most idére megújult, ugye az SP változat benne a nevében, sportosabb, kicsit keményebb az ülésen, mint az alap Hornetnek, sokkal jobban harap, mint az alap Hornet, és egyébként szerintem egy etala motorkerékpár ez is, hiszen baromi jó az ülés pozíciója, imádom, nagyon jó kezelhető, zseniálisan döntögethető jobbra, balra, különböző kanyarokba, körfogomba, bárhol is. És hát akkor nézzük meg, hogy elő, ami

digitális műszer, valahogy azt már megszoktuk, most rögtön a fején elmondom, hogy igen, őt is lehet az applikációhoz, a Honda-nak az applikációhoz csatlakoztatni, és akkor tudsz itt is a kommunikálni ugye a motorral, a telefonoddal, navigáció, rádió, stb. Minden is füles. Szóval mindent is be tudsz állítani, természetesen itt is van többféle mód, vezetési mód, de erről majd egy kicsit később.

0: Hát elő tényleg így egyszerűen, hát nézzük meg ezeket az első lámpát, aki az előbb már egy külön fölvillanó irányú, az, hogy talán már lámpatát azt, de nem, akkor megmutatom, hogy hát így irányjelez, illetve természetesen ezen a motoron is van elragadás jelző. Ezzel egyébként, hogy megállsz, akkor ott jó kirakni, mert akkor látják, hogy te állsz, illetve meg tudod köszönni, amikor valaki beengedett, vagy esetben, amikor az autók között szépen araszolod. Adok rá gyújtást, illetve adok rá, mi az? Hát szóval indítjuk a motort, na, végre csak sikerült mondanom, de csak azért, mert halljátok, hogy a háttérben jön egy vonat, amit ti most nem fogtok látni. De én azért fölveszem a másik telefonot ma, amíg a háttérben elmegyek vonatok a motornak. Szóval ilyen szép hangja van ennek a kis Hornet gépjárműnek, és azért egy kis finom gázadásban is érzed, hogy ilyen nagyon szép, nagyon finoman járó kis motorkerékpár. Természetesen nem automata, hanem takarok közkolgatni a sebességet, és az is természetesen nagysebességes váltóval lett ellátva a motorkerékpár. Semmilyen szélvédelem nincs itt előtte, nincsen semmilyen kis megszinkez, hogy a Hornetnek alapból lehet, hogy fontos Hornetnek, meg hogy miért te. Viszont itt oldalt azért tök jól lehet látni, hogy amikor te ide fölülsz rá, akkor itt a tanulnak ez a szélesítése valamint előtt ez az idom, ez bizony védje egy kis térdedet a széltől, és igazából csak a lábfejedhez fogja húzni a feled. Ezt is lehet látni talán már előről, hogy itt azért a lámpánál is vágja a levegőt, vágja lefelé a levegőt, illetve egy ilyen óriási nagy hűtőt kapott ez a csodaszép motorkerékpár. Igen, egy csodaszép motorkerékpár, imádok, szeretem, azt viszont ráállítom, hogy a kamerák a barjába.
1: Igen, kamerákat ugyanis ugyanúgy, mint a múlt héten, hát sajnos ez a Hornet videó is úgy készült, illetve a hanganyag is úgy készült, hogy egy videó alapján gyártom a rádiót. Na, tudjátok, még egy jön ilyen majd a következő héten, aztán viszont

0: elkévettünk. Nem tudja valaki, merre van a nyugati pályaudvar?
1: Pillancsunk csak rá hátulról is erre bizonyos Honda Hornet SP 1000-es motorkerékpárra.
2: Hátul hogy világít a Honda Hornet SP 1000-esnek a kis világítása, lámpája, az ilyesmi. Adjunk rá gyújtást, és már is lehet látni, hogy világít, illetve kapcsoljuk be az irányjelzőt, és már is lehet látni, hogy a szokásos Honda kis lapos lámpánk, illetve az, hogy milyen szép csodaszép, hogy zseniálisan van erre egy lámpa, és erről majd közelebbről is kertnálom ezt a videót, mert zseniális, hogy itt van egy mélység ennek az egész lámpának, illetve hát azért azt is meg kell nézni, hogy mi van akkor, amikor fékezünk egyet, hogy akkor hogyan világít. Hát én nem is látok oda, de higgyétek el, hogy ez van, amikor fékez, illetve ez látna a világnak. Adjunk rá, hát azt a gyújtást már ne hiszen, azt már adtunk rá, de hogy akkor indítsuk el szépen ezt a motor kerékpárt, legyen is röpentsük be. Egy dologról elfelejtettem, amit nektek megemlékezni, itt a kis Honda SP, ja, bocsánat, Honda Hornet SP 1000-esről, az pedig nem más, hogy tök jól néz ki, hogy a lengés csillapítása, az első teleszkóp ilyen kis aranyszínű fényezést kapott, és ugyanilyen színűek, vagy lehet is hasonló színűek, nem pont ugyanolyan, de mégis hasonló színűek, maguk a felmű. Azért az jól néz ki, amikor ilyen nagy sötét motoron, vagy nagy sötét motoron vannak ilyen kis design elemek, és egyébként hasonló aranyszínben pompázik itt ez az ezres felirathoz csatlakoztatott design csík, valamint ugye itt elő a kis Hornet, az fehér, de az alatta levő SP, az ugye egy kis arany design elemben van szépen elrejtve, becsempészve. Szerintem sem imádom, szóval, na, ó, jaj.

0: Na jó, eleget volt messze a kamera, inkább fölveszem a kezembe ezt a kis telefont, amit kameraként használok, és hanganyagot is rögzítünk, ugyebár. Aztán nézzük meg, hogy mi van, amikor így közelebbről körbeeli az ember ezt a csodaszét Honda Hornet SP 1000-es motorkerékpár.
1: Honda Hornet SP és 1000-es. És ahogy említettem, ilyen szép kis aranyszínű dizájnelemben van elhelyezve, fölírva, ez az 1000-es is, illetve, hát a Hornet az fehér, de maga az SP, az ugyanolyan szép kis arany dizájn elemben van, és az az arany az bizony ott van a kis első telón, illetve a felmén elől, valamint a felmén hátul. És akkor most kell gyorsan megcsinálnunk azt a kis részletet, amit elfelejtettem, hogy adunk rá gyújtást, egyrészt beköszön, ezt gyorsan megnézzük, most jól össze van esőzve, és azért ilyen a kijelző, de nem ez lesz a lényeg, hanem ez a hátsó lámpa. Szóval nézzétek meg, így néz ki a hátsó lámpánk, de ha jobban megnézed, akkor lehet látni, hogy van neki ilyen szép mélysége, ott benne ugye ott világítanak azok a kis, hát ha jól látom, akkor vannak vagy jó páran, de hogy milyen mélysége van, ezt nézzétek meg, itt próbálom érzékeltetni, hogy ott bizony ott van, és akkor a két széle az pedig jön itt szépen fölfelé. Nekem ez baromira bejön, szerintem ez egy csodaszép megoldás, illetve az is jó, hogy milyen csúcsos a vége a motornak. Természetesen itt van a kis utasülésünknek a helye. És ahogy említettem, kicsit talán keményebb az SP Hornetnek az ülése, mint az alap Horneté, de lehet, hogy tévedek, ezt mondom, majd le fogom csekkolni. Természetesen van egy ilyen kis védőnk ugye a tankon, hogy ne a cipzára, a kabátok cipzárával, patentjével, stb. Ne karcolt össze, hogyha lehetséges, és az is természetes, hogy hát ugye kulcsa zárul az üzemanyag tartályunk. Na de vissza ide előre!

vissza ide előre. És adjunk rá gyújtást gyorsan, illetve a gyújtás magát mindig elfelejtem. Beindítjuk, és már is lehet látni, hogy egyrészt ott van a fokozat, másrészt bele tudsz szólni mindenben is, harmadrészt telefon, meg minden ilyenek is. És akkor itt ezzel a gombbal ezúttal is tudsz variálgatni különböző dolgokat, bele tudsz menni ide, bele tudsz menni oda, amoda, emide, ide is üzemanyag, beállításunk, minden ilyesmik van, és itt van egy csomó mindent, be tudsz állítani, nézd meg, tehát hogy egyszerűen fel se lehet sorolni, hogy mennyi minden az, amit te ezen a motoron be tudsz állítani. És a módválasztót, ha nyomogatjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy van eső fokozatunk, van user 1, van user 2, van standard fokozatunk, illetve van egy kis sportosabb fokozatunk is. Eső, user 1, user 2, standard. Hát ezek a fokozatok szerepelnek a Hondán így alapból, de ahogy láthattátok, bele tudunk nyúlni, és akkor tudunk mi hozzá nyúlni ahhoz, hogy mennyire legyen mértékeny a kászkar, mennyire legyen erős a motorfék, hogy mennyire szóljon bele az egész vezetésedbe, meg minden ilyesmibe. Természetesen ez a motorkerékpár is kapott egy csomó ilyen biztonsági közbeállítást, mert akkor lehet, hogy jobban hallotok. Természetesen ez a motorkerékpár is kapott egy csomó ilyen biztonsági megoldást, mint például egy kipörgésgátló, meg ilyesmi. Ezeket a biztonsági felszereléseket szerintem érdemes úgy hagynod, mert azért a technika az lehet, hogy gyorsabban megoldja, mint ahogy te megoldanád.

Na jó, már ennyi elég lesz ebből a motoros próbálkozásból. Sokkal egyszerűbb lesz inkább, hogy rákerestek a Begurulva Autó és Kütyű Mustra YouTube csatornájára, és akkor ott a videót is láthatjátok, és akkor legalább látjátok azt is, amiről most itt megpróbáltam beszélni, illetve próbáltam úgy vágni, hogy mintha beszélnék róla. Ezt még egyszer mondom, Begurulva Autó és Kütyű Mustrának a YouTube csatornája, ott fönt van a videó a múlt heti motorkerékpárról, fönt lesz, miután lementek a rádióban az adások, fönt lesz ez a videó is, ugye a Hornet SP 1000-esről, és aztán majd még jön jövő héten, ha jól emlékszem, akkor egy Honda CB350, de majd ki tudja, hogy mivel készülök. Szóval lesznek videók ott is a YouTube csatornán, illetve itt még egy motorral próbálkozunk. Viszont folytassuk az adást, hiszen megy az idő, szalad, rohan, stb. Folytassuk az adást, és még pedig azzal, hogy említettem még az elmúlt hetekben, hogy amint vége lesz a Honor kis termosz, kis kulacs nyeremény játéknak, majd lehet, hogy folytatjuk. És akkora sikere volt itt az elmúlt hetekben ennek kis nyeremény játéknak, úgy gondoltam, hogy úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha folytatnánk. Ezúttal egy Technogym, így szépen angolosan kérte, Technogym, szintén, hát nevezzük kulacsnak, de a doboza, hiszen ő még dobozba is van ráadásul, angolosan fogom kiejtene, Water Bottle nevezetű kis valamit fogsz itt megnyerni, szintén a hónap végéig tart a nyeremény játék, tehát szeptember végéig tudsz nevezni, és hasonlóképpen, mint a múlt héten, illetve mint az elmúlt hónapban pontosabban, hasonlóképpen kirakunk egy kiemelt posztot a Begurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalára, odaírod, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyű Mustra adásait, hozzászólsz, mi pedig szeptember végéig hagyjuk, hogy nyugodtan hozzászóljatok, fogjuk még promózni azért ezt a kis nyeremenjátékot is, és majd október elején ez a termosz is gazdára fog találni, vagy inkább nem is termosz, hanem inkább nevezzük kis kulacsocskának, ez is gazdára fog találni, és azért mondtam a termosz, mert már előre szólok, hogy októberben pedig egy Scania, azt nyugodtan nevezhetjük akár még termosznak is, ha jól emlékszem. Szóval még ő is jön majd, de ez majd az októberi adásoknak lesz a sajátossága, a zenéje, illetve azért azt se felejtsük el, hogy közben majd lesz még itt azért más nyereményjáték is, akár már most szeptember második felében, az egy kicsit rövidebb lesz, mert hogy nagyobb nyeremény, és hát úgy gondolom, hogy inkább arra kell majd akkor aktivizálni a közönséget. És ott lehet, hogy már lesz majd a feladat, mondjuk az, hogy szólja hozzá a rádiónak a saját Facebook oldalán. Na mindegy, majd kitaláljuk, most jön még egy kis muzsika, és aztán teljesen mással folytatjuk, teljesen más témával. Hallgasd a zenét, és mindjárt jövünk.

egy hete egy okos órával érkeztem, egy okos órát próbáltam meg elmagyarázni, hát nem lesz ez másképp ezen a héten sem. Ezen a héten a Honor Watch 6-os okosórát fogom nektek most itt röviden bemutatni. A Honor Watch 6-os okosóra, ő egyébként ugye egy friss, a legújabb Honor okosóra, és amikor először ránéztem, még egy ilyen kis szűkkörű hazai, úgymond privát bemutatón, sajtóbemutatón, akkor nekem azt tetszett meg a legjobban, hogy ilyen bőr szíja van, hagyományos bújtatós bőr szíja van, hagyományos ugye kis csatos megoldással, dupla bújtatóval, abból az egyik bújtató az ugye teljesen fix, rögtön a csat mögött, csat alatt, a másik az pedig úgy természetesen tudod csúsztatni is. Ennél az óránál, ennél az okosóránál ezek a szíjak, ezek kaphatóak fekete, vagy akár például ilyen világosabb a barnás színben. És mind a kettőnél nagyon szépen van varva, a feketénél ugye ilyen sötét varrást kapott, a barnás színnál pedig egy fehér varrás van mind a két oldalán a színnak, és ez csodaszép, és maga a szín bújtatója, illetve maga a színnak nem a bújtatója, hanem az a része, ami csatlakozik a magához a telefon, illetve nem telefonhoz, magához az órához, az pedig szintén ezzel a hagyományos, tipikus, klasszikus órás megoldással van megoldva, illetve ilyen kis stiftes megoldással van megoldva, ez nekem baromira tetszik. Az óra hátulról, amikor ránézünk, akkor három darab zöld LED fény, egy kis zöld infrás inkább, vagy az infra az vörös. Hát igen, az infra az lehet, hogy vörös, mindegy, ezúttal ilyen zöld fény lesz, amit méri a te kis hőmérsékletedet, akár a te kis vér-oxigén szintedet, akár a te kis vérnyomásodat, meg mit tudom, micsoda. Tehát az a kis érzékelő, ez három darab kis fénysugárból áll, hát majdhogy nem úgy elrendezve, mint az a bizonyos csillagos autócsikának ugye a kis logója.

Érdekesség ennél az óránál, hogy ugye természetesen fémháza van, ez króm, inkább ezüst színű fémház, de már króm színű fémház, és a gyűrűje, ez a kis külső gyűrűje, ami ugye az érintőképernyős felületet körbe fogja, illetve véd itt a szélénél, ez is aktív lehet akár. Tehát, hogyha te úgy beállítod, akkor különböző beállításokat akár ezen keresztül is elő tudsz hívni, ezen keresztül is tudsz aktiválni. Kettő darab gomb van a okosórám. Az egyik az egy már-már hagyományos, majdnem olyan, mint amikor felhúznád az órát, ilyen kis tekerőgombnak néz ki az egész. Ezt benyomva úgy aktiválod magát a képernyőt, föntről lefelé húzva magát az érintőképernyős felületet, akkor itt be tudod állítani magát a beállítást, a telefon aktiválzálást, akkor be tudod állítani, hogy te éppen edzel, éppen alszol, éppen mozogsz, éppen bármit is csinálsz, itt tudod aktiválni az elemlámpát, aztán az éjszakai üzemmódot, magát az, hogy legyen-e hangja a kis készülékednek, a kis okos órádnak, aztán, hogyha lejjebb tovább megyünk a menüben, akkor még itt fogod tudni aktiválni például azt, hogy magát a telefont az megkeresd ilyen rezgéssel, vagy akár másképpen, illetve például azt is be tudod állítani menni a telefonnál is, hogy te éppen most úszol, zuhanyzol, evezel, bármi, mondjuk ilyen vizes sportot csinálsz, akkor ugye itt is tudod aktiválni ezt a vizes üzemmódot. Aztán ébresztőt be tudsz állítani a Bluetooth-nak az aktivalizálása, sőt, egyébként maga az óra az képes arra is, hogy NFC-s fizetéssel ugye te azzal rendezd a számládat, akár a boltban, akár az étteremben, akár fesztiválon, vagy bárhol. És ha már fesztiválok, akkor ne felejtsük el, hogy én az elmúlt hetekben, ugye pár napot a Sziget Fesztiválon töltöttem, ez az óra is rajtam volt aktívan, és ennél az óránál semmilyen kellemetlen érzést nem éreztem, tehát nem volt az, hogy itt az óra alatt az izzadságom meg a por az összekeveredett, és akkor itt az óra alatt irritálta volna a bőrömet, nagyon kényelmes a hordás, nagyon kényelmes a viselése is. Ráadásul ennek a bőrszínnak, vagy egyébként az is lehet, hogy ő egy újrahasznosított bőr, vagy akár vegán bőr, de hogy ennek a színnak a minősége, és azt el is fejtettem mondani, az zseniális, és nekem baromira bejön, tényleg nagyon tetszik az, hogy mennyire finoman tartja a csuklódon magát a készüléket, és mondom, hogy egy pillanatnyi kellemetlen érzésem nem volt sem a színnál, sem az óránál, semmilyen ilyen különböző irritást nem éreztem.

0: nekem örökkére csorog a vérembe.
1: Az óra egyébként természetesen itt is alkalmas arra, hogy összekösd a kis telefonoddal mindenféle edzésaktivitást. Azon kívül én most egy olyan képernyőt állítottam be ezen az órán, aminél abszolút látom rögtön, ugye természetesen az időt. Látom azt, hogy hányadik hónap van, hányadik nap. Látom azt, hogy a hőmérséklet az ugye mennyi kint. Látom azt, hogy hányat léptem. Látom azt, hogy az órának a töltöttség az hány százalékos. Látom azt, hogy az a hány lépés, ez hány kilométernek felel meg. Illetve, amikor viseled az órát, akkor például azt is fogod látni, most ugye pillanatra levettem, de most visszarakom a kis kezecskémre, és akkor már is majd azt is fogom látni, hogy éppen a kis, hát nevezzük azt, hogy pulzusom, az éppen mennyit mutat, magas-e, alacsony-e, stb. Ez egyébként, ez az óra beállítás nekem ugye azért tetszett, azért választottam ezt, mert tényleg itt azonnal, tényleg egy pillanat alatt le tudsz olvasni minden, ráadásul ez egy egész színes kis képernyőt is eredményez, nekem ez volt az, ami nagyon tetszett, és már is mutatja a pulzusomat, most vettem fel az órán, de már azonnal mutatja, illetve azt is mutatja, hogy az aktivitásom, tehát hogy hány zsírt, így finoman fogalmazva, hány darab zsírt égettem el, tehát hogy maga ugye a mozgási aktivitásom alapján mennyire voltam hatékony, mennyire voltam ma sportos, egészséges, vagy ilyesmi. Be tudod állítani, hogy rezegjen az óra, be tudod állítani, hogy csörögjön az óra, be tudod állítani, hogy csörögjön és rezegjen az óra, be tudod állítani, hogy teljesen csendben legyen, teljesen némán legyen, ezt magán az órán is be tudod állítani, és természetesen ugye a Honornak az applikációján keresztül is. Egyrészt ugye magukat, az óraszámlapokat ott fogod alapból elsőként kiválasztani, illetve egy csomó mindent az applikáción keresztül is tudsz aktiválni, inaktiválni, STB. És érdekessége, ugye ez a két gomb, azt mondtam, hogy két gomb van. És az, amire azt mondtam, hogy már olyan, mint az a kis felhúzó gomb lenne, tényleg mint egy ilyen kis tekerő gomb lenne, egyébként amikor mennyire is tekergeted, akkor nem történik semmi, viszont van ez ugye egészen kiáll, mint tényleg a klasszikus óráknak az a klasszikus felhúzó gombja. Viszont van alul, ez ugye fölül van az órára, hogyha ránézel, akkor jobb oldalt így fölfelé néz ez a kis gombocskánk, ami nem is annyira pici, viszont van alul egy nyújtott, már hát ilyen lekerikett kis tégla lap alakú gomb, ami majd, hogy nem teljesen belesimul az órának a körpűvébe, a kis házába, de ha megnyomod, akkor itt pedig azonnal ezeket a különböző aktivitásokat, tehát hogy most például edzésbeállításokat azonnal itt meg tudod nyitni azt is, hogy az edzésbeállításoknál legyen hangjelzés, vagy mindig aktív legyen, vagy az edzések automatikus észlelése legyen az órának a sajátossága. Ez ugye azt jelenti, hogy ha te elkezdesz sétálgatni intenzíven, akkor ott szépen kb. 5 perc után azt fogja neked mondani, hogy nagyon ügyes vagy, 5 perce már sétálsz. Aztán, hogyha elkezdesz kerékpározni, futni, a bringa meg a kerékpár, ez ugyanaz, futni, úszni, stb., akkor ő azt is ki fogja neked írni, hogy igen, nagyon ügyes vagy, már ennyi és ennyi ideje csinálod ezt az edzés módot, ezt a sportot, ezt a mozgás módot. Összességében egyébként nekem be kell vallanom, hogy a Honor Watch 6 óra zseniális, tehát nagyon tetszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy szívesen tesztelgetném én ezt így hosszú távon, akár így egészen, hát nem is tudom, hogy meddig. Na mindegy, szóval értitek, hosszan is használnám, hiszen az NFC fizetés mellett még arra is alkalmas maga az óra, hogy akár itt az órán keresztül beszélgessél bárkivel is, tehát hogy nem a telefonod mondjuk a zsebedben van, akkor az órán keresztül is tudsz beszélni telefonon. Egy kicsit hülyén néz ki, hogy száthoz tart az órát, és beszélsz egy órának, de mégis alkalmas rá. Na, szerintem röviden most ennyit így erről a kis Honor Watch 6 okosóráról. Természetesen a tesztelelkeminnenek.hu oldalunkon itt is lesz, erről is lesz majd írásos teszt hamarosan, illetve a tesztelelkeminnenek.hu YouTube csatornáján, vagy akár itt a bebogulva.hu YouTube csatornáján is lesz róla egy rövidke kis videó, ahol elmondom videóban is, megmutatom, legalább majd lehet látni is azt, amiről szintén majd beszélek, hogy milyen szép az óra számlapja, milyen variációkat tudsz kiválasztani. Na de röviden ennyi, ne menjetek sehova, jön a muzsika, folytatódik a rádióban a különböző adások, hírek, reklám, minden van itt, ami számít, minden van, ami kell. További szép napot mindenkinek, szevasztok!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jobbi Rádió műsorajánló.
1: Szivárvány magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány
2: pénteken 22 órától a Jobbi Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Jobbi Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Jobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Jobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből, a Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.

0: Rózalka, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsa, valamint Rózsi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1166-tal, szeptember 4-e Palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisek védőszentjének ünnepe. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. Ugorjunk most a 19. századra, 1837. szeptember 4-ére, ugyanis Samuel Morse ekkor mutatta be távíróját a New York-i egyetemen. Folytassuk 1882-vel, szeptember 4-én született Leonhard Frank, német elbeszélő író. Leonhard Frank a 20. századi német irodalom egyik jelentős humanista és kritikai realista képviselője volt. Elbeszélései a német irodalom legjobbjai közé tartoznak, gyakran önéletrajzi ihletésűek, olykor szentimentálisak, de mély humanizmus jellemzi őket. Stílusában az expresszionista szaggatottság és érzelmi telítettség lírai humorral, árnyalt lélekábrázolással párosult. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 4-én meghalt Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus. 3 évet lépünk előre, 1905. szeptember 4-én megszületett Mary Renault, angol-afrikai regényírónő, aki tudományosságával és jártosságával újjáalkotta a klasszikus történetírást. Folytassuk 1927-tel, szeptember 4-én megszületett Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 4-én született Dawn Fraser, négyszeres olimpiai bajnok, ausztrál úszó. 1970-re ugrunk, szeptember 4-én Chilében a szocialista Salvador Allende Gózenz győzött az elnökválasztásokon, így Dél-Amerika első szabadon megválasztott szocialista elnöke lett. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. szeptember 4-én Budapesten meghalt Öveges József, fizikus professzor. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: meg mar.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
1: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 4-e péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 33-tól 39. vers. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Elmélkedés. Jézustól megkérdezik, miért nem böjtölnek tanítványai úgy, mint a farizeusok vagy keresztelő János követői. Válasza nem elutasító, hanem tanító célú. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Jézus jelenléte ünnep, Isten közelségének ideje. Ezt követően távozására utal, amikor elviszik a vőlegényt, vagyis lesz idő, amikor a szenvedés és a hiány ideje jön el, és akkor majd a böjt is értelmet nyer. Ezután Jézus két képet használ. A ruhafoltról és a borról beszél. A tanítás lényege világos. Az evangélium nem toldása régire, hanem valami egészen új. A régi tömlő, azaz a megszokott formák és elvárások, ha merevek és zártak maradnak, nem tudják befogadni az evangélium újdonságát. Az új borhoz új tömlő kell, vagyis az új evangélium szerinti élethez új szív. A mi életünkben is jelen van a kísértés, hogy vallásgyakorlatunkat beszorítanánk megszokott kereteink közé. Egy kis ima, egy kis jóság, némi áldozat, de közben minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. Jézus azonban mélyebb változást vár tőlünk. Nem toldozgatni akar minket, hanem újjáteremteni. Nem csupán viselkedésünkön szeretne finomítani, hanem egész életünket át akarja formálni. A tanítvány nem fél az újtól, ha azt Krisztus hozza. Mert bár ez az út bizonytalanabbnak tűnhet, mégis ő vezet rajta, és ahol az Úr jelen van, ott ünnep és teljesség van. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy szokásaimat megszentelt, hanem hogy új életre hívj. Add, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a régi tömlőkhöz, a berögzült szokásokhoz, a kényelmes megoldásokhoz, és ne féljek a változástól. Taníts meg nyitott szívvel fogadni az újat, amit te készítettél számomra. Ha te töltöd meg a napjaimat, akkor már nem csak kötelességek, hanem öröm és ünnep is lesz bennük. Jöjj, Uram, újíts meg, hogy bennem is új borként forjon a te lelkületed. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.
3: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a buddhizmus szülő földje az ókori India? Létrejöttének döntő oka valószínűleg a kasztrendszer és az azt szentesítő brahmanizmus megmerevedése volt, amellyel szemben Buddha vallási reformja megváltást, üdvösséget, az örök körforgásból való kilépést és szilárd erkölcsi támaszt ígért.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmi mélyet egy kihúztam!
0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy fokhagymás sertéstarját hoztam önöknek burgonyarepényre tálalva. A hozzávalók 4 személyre. Sertéstarja 60 deka, 4 darab nagyobb burgonya, 2 darab tojás, finom liszt 15 deka, só, őrölt bors, fokhagyma, ételízesítő ízlés szerint és friss petrezselyem. A sertéstarját újnyi vastagságúra felszeljük, fűszerezzük sóval, borssal, majd a serpenyőben mindkét oldalát lassan megsütjük. Majd fokhagymával megkenve és egy deci vizet ráöntve átpároljuk. Míg a tarjánk párolódik, elkészítjük a burgonyalepényt. A 4 darab burgonyát reszelőn, a sajtreszelő felével lereszeljük. A 2 darab egész tojást, sót, ételízesítőt, őrölt borsot összeforgatjuk, lisztet rakunk a masszába, az állaga sűrűbb legyen, mint egy palacsinta tészta. Újnyi vastagságúra hagyva, forró serpenyőben mindkét oldalát megsütve. Figyeljünk a sütésre, ugyanis ugye reszelt burgonya, figyelni kell arra, hogy rendesen átsüljön, lassan megsütjük. Miután kész a burgonyalepényünk, a burgonyalepényre rátesszük a sertéstarját, tejfőllel meglocsolva, nagyon finom főétel. Az elkészítéséhez sok türelmet, kitartást kívánok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
0: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega!
5: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug és a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.